Shine FM. Mint kődarab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is, sötéten árván.

0: tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: A gazdasági és energetikai miniszter tisztázta a dízelautó tulajdonosoknak szánt támogatás részleteit. Nem szegény a köztársasági elnök a vagyonnyilatkozata alapján. Pályázatot írtak ki mind a 60 tankerületi központ vezetői tisztségére.

0: Tényszer kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalomkorlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakott telten belül nagyon sok helyen az 50 km/h helyett 40, sőt 30-as kereszttáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakasz az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen, a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét, a viszont hallásra.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A gazdasági és energetikai miniszter tisztázta a dízelautó tulajdonosoknak szánt támogatás részleteit. Kapitány István közösségi oldalán közölte, hogy a juttatásra csak a 150 lóerő alatti járművek tulajdonosai vagy üzemben tartói jogosultak, feltéve, hogy a rendelet hatályba lépésekor az autó már a nevükön szerepel. A tárcavezető hangsúlyozta, a feltételek meghatározásával a spekulációt és a luxusautók támogatását kívánják kiszűrni a rendszerből. Közétették Bakka András köztársasági elnök vagyonnyilatkozatát, a Sándor Palota honlapján megjelent dokumentum szerint az államfő több mint 130 millió forintos megtakarítással, valamint 4 ingatlannal rendelkezik. A nyilatkozatban a budapesti ház és lakás, valamint a hétvégi házak mellett egy 2020-as személygépkocsit, értékes bútorokat és festményeket, valamint egy 2000 darabos könyvgyűjteményt is feltüntetett. Pályázatot írtak ki mind a 60 tankerületi központ vezetői tisztségére. Forsoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette, hogy az oktatás irányításban teljes szemléletváltásra van szükség, amelyhez a helyi viszonyokat jól ismerő szakembereket keresnek. A jelentkezéseket szeptember 20-áig várják. A kinevezési feltételeket korábban enyhítették, így a pozíciókra felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves vezetői tapasztalattal rendelkező pályázók jelentkezhetnek. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák és nem kívánt események adatai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, az eltusolás helyett nyílt adatokra és a hibákból való rendszer szintű tanulásra van szükség a beteg ellátás biztonságosabb átételéhez. Az adatok intézményi bontásban lesznek elérhetők, az újonnan induló egészségügyi minőségellenőrzési hatóság pedig nem a büntetésre, hanem a problémák okainak feltárására és megszüntetésére fókuszál. Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert, a Wallis csoport alapítóját. A becslések szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyarnak számító vállalkozó ellen egy harmadik kerületi beruházással kapcsolatos korrupciós ügyben indult eljárás. Veres Tibor szabadlábon védekezik, ügyvédje abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek. Cáfolta a külügyminisztérium azokat a sajtóhíreket, melyek szerint a magyar állam visszakérte volna a harmadik Károly brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat. A híresztelés a Daily Mail cikkéből indult ki, amely azt állította, hogy az Agrártárca levélben szorgalmazta a két állat visszaszállítását Szilvásváradra. A tárca közölte, a meglévő információk alaptalanok, a magyar állam természetesen nem kívánja elhozni a lovakat az angol királyi ménesből. A Fidesz frakció közleményben tudatta, hogy nem vesz részt az új alkotmánybírák jövő heti megválasztásában. Az ellenzéki képviselő csoport szerint a Tisza párt megtörte az ország alkotmányos rendjét és felszámolta a jogállamiságot, amikor eltávolította tisztségéből a köztársasági elnököt és 4 alkotmánybírót. A frakció hangsúlyozta, az így létrejövő rendszert illegitimnek tartják, a demokratikus jogállam helyreállítása után pedig minden mostani döntést felül fognak vizsgálni. Bejelentette a Tisza párt az alkotmánybírói tisztségekre javasolt 5 jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a 70 éves korhatár bevezetése miatt megüresedett helyekre független és fedhetetlen szakembereket javasolnak az alkotmányjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog területéről.

0: A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig várhatóan kedden délelőtt szavaz a megválasztásukról. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kéri a kormánytól a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Árvai Tivadar főtitkár rámutatott, hogy a 700 forint körüli üzemanyagárak óriási terhet rónak a logisztikai ágazatra, ami a fogyasztói árak emelkedéséhez is vezethet. A szakember szerint célzott adókedvezményekkel vagy támogatási eszközökkel kellene segíteni a szállítmányozási szektort, az ezzel kapcsolatos egyeztetések pedig jelenleg is zajlanak a kormánnyal. A miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költéseit, amelyből kiderült, hogy Lánci Tamás és helyettesei közel 5,8 millió forintot fordítottak éttermi számlákra, olasz úti könyvekre és magáncélú utazásokra. Az elszámolásokból hiányoztak a kötelező igazolások a találkozók céljáról, emellett előfordult egy közel 50 ezer forintos limonádé számla is. A kormány az indokolatlan közpénzköltés miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. A visszavon diplomata útlevelek több mint kétharmadát még nem szolgáltatták vissza a külügyminisztériumnak. Az Orbán Anita vezette tárca 943 okmányt vont vissza, ám augusztus végéig mindössze 335 darabot adtak le érvénytelenítésre. A nyilvántartásból kiderül, Balogh Zoltán református püspök június végén visszajuttatta a dokumentumot, Habony Árpád viszont a visszavonási határozat ellenére se adta még le a sajátját. Dr. Bíró Nagy András veszi át a miniszterelnökség Európai Uniós ügyeinek irányítását Magyar Péter miniszterelnök felkérésére. A szakember az Európai Uniós feladatok koordinációját meglévő szakpolitikai államtitkári tisztsége mellett látja el a jövőben. A politológus végzettségű komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező államtitkár megbízatásának célja a magyar érdekek hatékonyabb európai képviselete és a kormányzati szakpolitikai munka összehangolása. Beidézi a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltán református püspököt. A legutóbbi ülésen megszavazott döntés értelmében a testület együttműködésre kötelezve hallgatja meg az érintetteket a bicskei gyermekotthonban történtek, valamint a kegyelmi döntés hátterének feltárása érdekében. Balogh Zoltán közleményben jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén készt megjelenni a bizottság előtt. Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával veszi kezdetét. A képviselők kedden titkos szavazáson döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, miután az Igazságügyi Bizottság hétfőn meghallgatja a jelölteket. Napirendre kerül emellett a szakképzési törvény módosítása, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslat is. Visszaállítja a Magyar Orvosi Kamara teljes körű jogaival és a kötelező kamarai tagsággal járó működését a kormány. A hamarosan az országgyűlés elé kerülő törvényjavaslat értelmében a jövőben ismét csak kamarai tagok folytathatnak majd orvosi tevékenységet. Emellett a szakmai és az etikai jogkörök is visszakerülnek a testülethez. A döntéshozók célja, hogy megerősítsék az orvostársadalom érdekképviseletét, növeljék a szakmai önkormányzatiságot és javítsák a betegbiztonság minőségét. Eredménytelennek nyilvánította és újra kiírja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi posztjára szóló pályázatot az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága. A testület tisztázta a korábbi kiírás két félreértésre okot adó pontját, az új pályázatokat és a korábbi jelentkezők nyilatkozatait pedig szeptember 27-éig várják. Az augusztus végén megválasztott elnök Unger Anna Róza a bizalom erősítése érdekében bejelentette, nyilvánosságra hozza saját pályázatát és részletes ütemtervet dolgoz ki a hivatal működésére. Nem fogadta el az MNB működését vizsgáló parlamenti bizottság a Transparency International szakértői felkérését, miután a határozathozatalhoz nem gyűlt össze a szükséges többség. A testület ugyanakkor megszavazta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselők beidézését, akiket a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítás kapcsán hallgatnak meg. A vizsgáló bizottság célja a jegybank alapítványainál lévő több 100 milliárd forint sorsának és a politikai felelősöknek a feltárása. Rövid és kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök szerint az új vezetés becsapta a magyar embereket, hiszen nem tartotta be az ígéreteit, aminek következtében most rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadóság is. Bóka János fideszes frakcióvezető egy videóban rámutatott, hogy míg Magyar Péter korábban 480 forintos üzemanyagárat ígért, mára elállt az árstoptól, miközben az államháztartási hiány 2010 óta nem látott szintet ért el. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétette a kórházi fertőzések legfrissebb részletes adatait. A Debreceni Egyetem klinikája kiemelkedően jól teljesített a súlyos hasmenéssel járó fertőzések visszaszorításában, az átlagnál kedvezőbb mutatókkal. Ugyanakkor a megyei és oktatókórházak körében a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban magas volt az egészségügyi ellátással összefüggő járványok száma, ahol tavaly 10 alkalommal regisztráltak ilyen eseteket. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok és a petárdázás korlátozását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A politikus egy több mint 270 ezres civil petícióra reagálva hangsúlyozta, a dúroktatás a jobb hallású állatok számára több órás kényszenvedést jelent. A miniszter üdvözölte az egyes városok által már bevezetett helyi tilalmakat, miközben a nemzeti ünnepeken a pirotechnika helyett a környezetkímélő drón és fénysók fokozatos előretörés támogatja. Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcs szerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzatiság megerősítésére lenne szükség. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a pénz először októberben érkezik, és nem kell külön igényelni, mert a NAV a gépjármű adó nyilvántartás alapján automatikusan utalja vagy postán kézbesíti. A kormány a mezőgazdaságot is segíti, az agrárszektor szereplői az eddigieknél magasabb arányba igényelhetik vissza a jövedéki adót. Egy teljes évet átfogó elemzést készített a Telex Magyar Péter miniszterelnök Facebook aktivitásáról a Meta hivatalos adatai alapján. A 2025. szeptembere és 2026. augusztusa közötti időszakban a Tisza párt elnökének oldala megszakítás nélkül üzemelt, 1918 posztja összesen több mint 2 milliárd 700 millió megjelenést generált. A legnépszerűbb bejegyzés a választás estéjén született, miközben az időszak során a képek arányát folyamatosan felváltották a videós és a szöveges tartalmak. Újabb feljelentéseket készít elő a Tudományos és Technológiai Minisztérium a korábbi időszakban tapasztalt súlyos szabálytalanságok miatt. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, a következő hetekben tucatnyi ügyben fordulnak a hatóságokhoz, köztük több 10 milliárdos nagyságrendű szerződések miatt is. A miniszter kiemelte a P2M cégcsoport gyanús állami megbízásait, valamint az e-ingatlan projektet, amelyre mintegy 23 milliárd forintot költöttek el érdemi eredmények nélkül. 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a Békéscsabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a szennyvízzel érintkező dolgozóknál. Megkezdte a levonulást a Magyar Honvédség műszaki ezrede a Dunaszent Benedeknél kialakított munkaterületről, miután befejeződött a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító védmű első üteme. A katonák több mint egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a Duna teljes szélességében kiépített fenékküszöb elkészítésében. A kormányzati tájékoztatás szerint az építmény beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így az atomerőmű jelenleg is teljes kapacitással üzemel, miközben a szerkezet végleges stabilizálása a következő hetekben folytatódik. A kontroll információi szerint kihallgatásra idézett be 8 embert a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. A feltételezések szerint több mint 10 milliárd forintos korrupciós hálózatot érintő eljárásban beidézték Szivek Norbertet, a nemzeti vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, valamint Jelinek Dániel milliárdos üzletembert is. A hatóság a májusban tanúként meghallgatott Galgóczi Ferenc vállalkozó vallomása után tartott házkutatásokat, és az ügyben hűtlenkezelés, valamint pénzmosás miatt várhatóak gyanúsítások. Galgóczi Ferenc ezt az ügyet is érintette abban az exkluzív interjúban, melyet a Sunshine Aktuál podcastnek adott. A beszélgetés visszahallgatható a YouTube csatornánkon.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Megváltoztatta két mérkőzés kezdési időpontját az MLS versenybizottsága a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A szeptember 20-án megrendezendő találkozók közül az MTK Eto összecsapás 17 óra helyett már 14 óra 45 perctől látható, míg az Újpest-Zalaegerszeg mérkőzés kerül át 17 órára. A vasárnapi játéknapot 19 óra 30 perctől a Nyíregyháza Spartakusz és a Ferencváros összecsapása zárja. Már gőzerővel készül a bajnoki rajtra a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata. A nyári szünetben alaposan átalakult a keret, a távozó légiósok helyére elsősorban magyar játékosok érkeztek. Pampuk Csaba vezető edző együttese a hétvégén Újpestre utazott egy felkészülési tornára, a bajnoki szezon pedig október elején indul a Kaposvár ellen. A Deac női futszál együttese hazai pályán folytatja az élvonalbeli bajnokságot, vasárnap 15 órától az FC Nagykanizsa vizitál a Desokban. Kujrékó Vivien tanítványai magabiztos játékkal indították a szezont, miután az első fordulóban sima 4-1-es győzelmet arattak az Astra ellen, így jó előjelekkel várják a harmadik forduló összecsapását. Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Változnak az örökbefogadás szabályai. Új férőhelyeket hoznak létre a gyermekvédelmi rendszerben. Az egyházakkal egyeztetett az egészségügyi minisztérium. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Változtat a kormány az örökbefogadás szabályain, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A jelenlegi rendszerben az egyedülálló kérelmezők örökbefogadásához külön miniszteri jóváhagyás szükséges. Magyar Péter szerint ezt módosítják, mert nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell eldönteniük, hogy egy gyermek számára milyen körülmények biztosítják a kiegyensúlyozott életet. A változtatás az azonos nemű párokat is érintheti, akiknek tagjai korábban egyedülállóként adhattak be örökbefogadási kérelmet, de a részletes új szabályokat egyelőre nem ismertették. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Egy országos felmérés szerint

0: korábbi utasítást, amely a MÁV-ot a Stadler GCV vonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelezte volna. A vasúttársaság szerint a konstrukció kirívóan drága és gazdaságtalan volt. A MÁV legfeljebb 93 használt motorvonatot vásárolna Svájcból, a beszerzés azonban egyelőre nem hiúsult meg. A feltételeket és a karbantartási árakat újra tárgyalják, erre december végéig van lehetőség. Vitézi szerint csak akkor kötnek szerződést, ha az műszakilag és pénzügyileg is előnyös lesz. Aflatoxin szennyezettség miatt két tétel Lupilu Bio gyümölcspürét hív vissza a Lidl. Az érintett termék a 100 g-os mangóalma őszi barack ízű változat, amelynek minőség megőrzési ideje 2027. június 5-e vagy június 10-e. A szennyeződést önellenőrzés során mutatták ki. A kifogásolt tételeket már kivonták a forgalomból. Az aflatoxin egyébként egyes penészgombák által termelt méreganyag, amely nagy mennyiségben vagy rendszeresen fogyasztva máj és vese károsodást, valamint daganatos betegséget is okozhat. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett gyümölcspürét ne fogyasszák el. Az élet elejé nehéz és érzékeny kérdésekről egyeztetett az Egészségügyi Minisztérium a nagyobb egyházak vezetőivel és szakértőivel. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a megbeszélés középpontjában az állt, hogyan kaphatnak valódi segítséget azok, akik nehéz döntési helyzetbe kerülnek. Szó volt a megfelelő tájékoztatásról, a döntéshez szükséges időbiztosításáról, valamint a lelki és pasztorális támogatás elérhetőségéről. A miniszter szerint az egyházak több kérdésben eltérően gondolkodnak, abban azonban egyetértés volt, hogy a nehéz helyzetben lévőket támogatni kell.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma hűvösebb, de többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 21 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Sípos Mariannával, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, szeptember 13-án vasárnap reggel. Elindult a Hello Anyu, a Sunshine FM családi magazinja, ahol az előttünk álló két órában megint átvesszük a legfontosabb, legérdekesebb és néha legfurcsább családi ügyeket. Kényelmesedjetek, eltöltsétek ki a reggeli kávét vagy teát, mert jó pár izgalmas témával és egy kis mosollyal indítjuk ezt a napot. Mielőtt azonban fejest ugranánk a közepében, nagy szeretettel köszöntjük a mai névnaposainkat, nagyon boldog névnapot kívánunk minden Kornél nevű hallgatónknak, de ha van a családban Katalin, János vagy Tivadar, őket se felejtsétek el felköszönteni vagy megszeretgetni a reggeli mellé. Ami pedig a mai jeles napokat illeti, szeptember 13-a nem más, mint a pozitív gondolkodás világnapja, is lássuk be, szülőként erre néha óriási szükségünk van, különösen így a szeptemberi iskola kezdés környékén. Emellett ma ünnepeljük a csokoládé világnapját is, szóval kedves anyukák és apukák, a mai nap hivatalos orvosi és naptári engedélyetek van arra, hogy eldugjatok egy kis finomságot a spájzba, és egy csokival ünnepeljétek meg, hogy túléltétek az első teljes iskolai hetet. Tartsatok velünk, indítsuk együtt könnyedén ezt a vasárnap reggelt. Én Sipos Marianna vagyok.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőig adott időt a kormánynak a fuvarozók érdekképviselete. Változnak a megnevezések és több választókerület határai is. Luxusautó is kaphat dízel támogatást, miközben régebbi családi kocsik kimaradhatnak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőig vár kormányzati intézkedésekre a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. A szervezet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy a most bejelentett üzemanyag támogatásból a közúti fuvarozók kimaradtak. Az MFF arra hívta fel a figyelmet, hogy egy vállalkozás havi 8-10 000 liter gázolajat is felhasználhat, így az üzemanyag drágulása akár milliós többletkiadást is jelenthet. Az érdekképviselet gyors, ellenőrizhető segítséget kér a fuvarozók kis és középvállalkozásoknak is. Jelezték, hétfőig várják a kormány válaszát, és készek az azonnali szakmai egyeztetésekre is. Visszatér a megye elnevezés Magyarországon, ha a főispán helyett pedig ismét a kormány megbízott megnevezést használják majd. A magyar közlönyben most kihirdetett új törvény több száz jogszabályt módosít. A változás érinti többek között a közigazgatási, önkormányzati, bírósági, oktatási és egészségügyi elnevezéseket is. A törvény emellett több egyéni választókerület határát és település listáját is módosítja, valamint újra szabályozza a miniszterelnök illetményének számítását is. A rendelkezések többsége október 1-én lép hatályba, egy részük pedig 2027. januárjától alkalmazandó majd. A szülő és az óvoda pedagógus dönthet majd a gyermek iskola érettségéről a 2027-28-as tanévtől. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter közlése szerint, ha a szülő és a pedagógus egyetért, a gyermek megkezdheti az iskolát, vagy további egy évig óvodában maradhat. Ha nincs egyetértés, szakértői vizsgálat segíti majd a döntést. A változáshoz szükséges törvénymódosítást őszre tervezik. A miniszter arról is beszámolt, hogy felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, bővítették az iskolaigazgatók jogköreit és megkezdték a tankerületi rendszer átalakítását is. Több mint 80 veszélyes helyzetbe kerültek tavaly az E.ON mérő leolvasói és megbízottjai. Az esetek csaknem negyede kutyatámadáshoz kapcsolódott. A társaság ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy az áram és a gázórák leolvasásának idejére zárják el kutyáikat, vagy tartsák őket pórázon. Az E.ON több mint 200 munkatársa évente mintegy 4 millió mérőórát keres fel. A cég arra is figyelmeztet, még a szelíd kutya is reagálhat váratlanul egy idegen jelenlétére. Kutyaharapás esetén az állat érvényes oltási könyvét is be kell mutatni. Furcsa helyzeteket teremthet a dízelautókra bejelentett támogatás. 150 lóerős felső határa. Az egyik gazdasági portál elemzése szerint akár több 10 millió forintos prémium autók is jogosultak lehetnek a 20 000 forintos kompenzációra, miközben egyes régebbi, hétüléses családi autók néhány plusz lóerő miatt kimaradhatnak. Például egy 150 lóerős BMW még beleférhet a támogatott körbe, egy 163 lóerős Ford S-Max viszont már nem. A jogosultságnál ugyanis az autó teljesítménye számít, az értéke, életkora vagy a tulajdonosi jövedelmi helyzete nem.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma hűvösebb, de többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, délután 21 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és nagymamaként is mondom, hogy mániája a szülőknek az aggodalom, amikor az unokát lepasszolják mondjuk a nagyszülőkhöz egy hétvégére mondván, jaj, a mama megint elkényezteti, felborítja a napi rendet, és vasárnap este egy kezelhetetlen kisgyereket kapunk vissza, de álljunk meg egy pillanatra, és lélegezzünk egy mélyet. A pszichológusok szerint ugyanis a nagyszülői kényeztetés miatt egyetlen szülőnek sem kellene idegösszeomlást kapnia, a mamák és a papák mentesülnek a szigorú szülői nevelés felelősségétől, így nekik a játék, a felhőtlen öröm és az extra adag süti jut, és ez így van jól. A gyerekek ugyanis sokkal okosabbak, mint hinnénk, zseniálisan alkalmazkodnak a szabályokhoz, pontosan tudják, hogy ami mamánál megengedett, például a második gombócfagyi ebéd előtt, az otthon nem fog átmenni a szülői rostán. Ez a rugalmasság valójában fejleszti a szociális készségeiket is, mert hát megtanulják, hogy a világon nem mindenhol ugyanazok a játékszabályok érvényesek, és ráadásul egy olyan csodás kétirányú utca, miközben a gyerek kap egy adag feltétel nélküli szeretetet és biztonságot, a nagyszülők valósággal megfiatalodnak az unokák energiájától és kíváncsiságától. Úgyhogy, kedves szülők, engedjük el a kontrollt egy kicsit, a mami sütije és a papi engedékenysége nem elrontja a gyereket, hanem gazdagabbá teszi a gyerekkorát.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin!
3: A Sunshine FM-en!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Hát a szeptemberi iskola kezdéssel nem csak a barátok és a házi feladat térnek vissza az életünkbe, hanem azok a bizonyos apró hivatlan vendégek is, akikről senki sem szeret beszélni. Igen, a fejtetvekről van szó, rögtön döntsük is meg a legnagyobbat a tévhitek közül. A tetű egyáltalán nem a koszos hajra utazik, sőt kifejezetten kedveli a frissen mosott, illatos frizurákat is, mert hát a vérszívás a szempontjából neki tökéletesen mindegy a higiénia. Úgyhogy ha a gyerek azzal jön haza a suliból vagy az oviból, hogy viszket a feje, a szégyenkezés helyett inkább a patika felé vegyük az irányt, ráadásul ezek a kis lények sem repülni, sem ugrani nem tudnak, kizárólag közvetlen fej-fej kontaktussal terjednek, mondjuk amikor a gyerekek összebújnak a szünetbe egy jó kis közös szelfihez. A jó hír az, hogy a régi módszernek, a kopaszra nyírásnak végleg búcsút inthetünk, a mai szilikonalapú készítmények és egy sűrű fogú fésű simán megoldják a helyzetet. Egyetlen arany szabályt kell betartani, az egész családot egyszerre kell kezelni, a műveletet pedig egy hét múlva meg kell ismételni, különben a potya utasok gyakrabban térnek vissza, mint mondjuk a vasárnapi húsleves illata.
0: Hello Anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok önöknek. Elsőnek ugye a hétvégével kapcsolatosan jelentős leterheltség. Parkolásért fizetni nem kell, viszont az nem azt jelenti, hogyha szabályokat figyelmen kívül hagyják. Sajnos napi szinten egyes munkaterületeknél hagynak gépjárműeket, amik nagymértékben akadályozzák az úton folyó munkálatokat. Nagyon sok helyreállítást végeztek az elmúlt napokban a szakemberek közmű vezetékekkel kapcsolatosan. De egyes útszakaszokon további forgalomkorlát közműépítés felújítás korszerűsítéssel kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalom korlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakott telten belül nagyon sok helyen az 50 km/h helyett 40, sőt 30-as kereszttáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakaszokon az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megújul az óvodai nevelés országos alapprogramja. 20 000-ért vett volna le rontást egy nő Debrecenben. Kikapcsolással fenyegető hamis üzenetek terjednek az MVM nevében. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megújítják az óvodai nevelés országos alapprogramját. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a munkába gyakorló óvodapedagógusokat is bevon. Első körben 20 sorsolással kiválasztott szakember vesz részt szeptember 16-án egy személyes műhelymunkán, ahol a csaknem 40 oldalas tervezetről mondhatják el véleményüket és tehetnek javaslatokat is. A tárca szerint fontos, hogy a dokumentumokban azok tapasztalatai is megjelenjenek, akik nap mint nap gyermekekkel foglalkoznak. A szeptember találkozó után szélesebb körül társadalmi egyeztetést is terveznek az új alapprogramról. 20 000 forintért akarta levenni a rontást áldozatáról egy 52 éves nő Debrecenben. A rendőrség szerint a nő egy járókelőt győzött meg arról, hogy veszélyes rontás van rajta, majd a szertartón

0: nyílászárót is találtak. A hatóság most 2 millió forint katasztrófavédelmi bírságot szabott ki, a gyártás pedig addig nem folytatódhat, amíg a cég meg nem szünteti a jogsértő állapotot. A hatóság ennek teljesítését később újra ellenőrzi majd. Újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút felújítása. Szeptember 14-én hétfőn a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti részén kezdődnek munkálatok. Elsőként a déli páros oldalon végeznek szegélybontást és szegélyépítést, valamint egy buszmegállót is áthelyeznek. Ezt követően pedig megkezdik a külső sávok aszfaltjának felmarását. A felújítása várhatóan decemberig tart. A forgalmat a munkák idején folyamatosan fenntartják, ugyanakkor ideiglenes forgalmi rendre és lassabb haladásra kell számítani. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az autósoktól. Ismét megszaporodtak az MDM nevében küldött adathalász üzenetek. A szolgáltató szerint egyre több ügyfél kap olyan SMS-t vagy e-mailt, amely hamis fizetési felszólítással, illetve szolgáltatás kikapcsolásával próbálnak meg nyomást gyakorolni rájuk. Előfordul az is, hogy valamilyen nyeremény átvételére kecsegtetik a címzetteket. A csalók célja, hogy egy személyes adatot, bankkártya adatokat, jelszavakat vagy PIN kódokat szerezzenek meg. Az MDM most arra figyelmeztet, hogy az ilyen üzenetekben szereplő linkekre kattintsunk rá, és gyanús megkeresés esetén mindig a szolgáltató hivatalos felületein ellenőrizzük az információkat. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma is napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány felhő. Esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Azt hiszem, hogy ismerős a jelenség, amikor a gyerek egész hétvégén úgy pörög, mint egy túladagolt mókus, aztán elérkezik a vasárnap este vagy a hétfő reggel, és hirtelen rájön a világ összes kínja. Anya, fáj a hasam, szúr a fejem, és szerintem a kislábújam is kificamodott. A legtöbb szülő ilyenkor önkéntelenül is szemforgatva nyúl a lázmérőért, és azt gondolja, na, hogy kezdődik már a színészi karrier, csak nehogy be kelljen menni az iskolába, pedig a pszichológusok szerint ez legritkább esetben színjáték. A kisiskolások teste ugyanis sokkal gyorsabban reagál a feszültségre, mint ahogy ők maguk meg tudnák fogalmazni, hogy mi nyomja a lelküket. Ha nincs meg a szókincs arra, hogy félek az új tanítónénitől, vagy aggódom, hogy ki mellé kell ülnöm, a gyomor azonnal átveszi az üzenetküldő szerepét. A szorongás ugyanis gyakran rejtőzik fizikai tünetek mögé, az ismétlődő fejfájás, a hányinger vagy a hasfájás, ami varázsütésre elmúlik szombat reggelre, nem kibúvó, hanem a test segélykiáltása, úgyhogy mielőtt lustasággal vagy sumákolással vádolnánk őket, érdemes egy mély levegőt venni. Lehet, hogy a hasfájás nem a házi feladat elkerüléséről szól, hanem egy nagyon is valóságos szorongásról.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a fit percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Az edzőtermi gépeknek hatalmas előnyük van. Kontrollált körülmények között tudunk velük dolgozni. Különösen kezdőknek lehetnek hasznosak, mert segítenek megtanulni egy-egy mozgásmintát, és könnyebb velük megfelelően adagolni a terhelést. De a gépek nem csak a kezdőknek valók. Haladó sportolók számára is kiváló eszközök lehetnek, például egy adott izomcsoport célzott terhelésére. A lényeg nem az, hogy gépen vagy szabadsúlyjal edzünk, hanem az, hogy tudjuk mit és miért csinálunk, és megfelelő legyen a technikánk, és fokozatosan fejlődjünk. Ehhez kérhetjük szakemberek segítségét.
3: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Védett erdőkből továbbra sem vághatnak ki fát a szociális tüzelőprogramhoz. Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati e-hulladékgyűjtést. Alig drágulnak jövőre az autópálya matricák. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa program számára, a kormány ugyanakkor megduplázza a támogatás összegét és az állami erdőkből származó tűzifa árát is a januári szinten maximalizálja. A tűzifa áfája pedig 27%-ról 5%-ra csökken. A programban a kemény lombos fa nettó ára legfeljebb 23 ezer, a lágy lombosé 15 ezer forint lehet köbméterenként. Az intézkedés mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartást érinthet. A fa kitermelést elsősorban nem védett, rossz állapotú vagy inváziós fajokkal borított erdőkben végzik majd. Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati elektronikai hulladékgyűjtések korábbi gyakorlatát. A MOHU közlése szerint egy 2025-ös kormányhivatali döntés miatt kellett megszüntetni az e-hulladék átvételét ezeken az alkalmakon. A változásról valamennyi önkormányzatot értesítették már. A megunt vagy elromlott elektronikai eszközöket a továbbiakban a MOHU hulladékudvaraiban szerződött fémkereskedő partnereknél, valamint az átvételre kötelezett üzletekben lehet leadni. A MOHU most hangsúlyozta, a változás hátterében a kormányhivatali jogértelmezés áll. Pontos változásokra figyelmeztet a Magyar Államkincstár. Októbertől 3 évente kötelező lesz megújítaniuk a MiFID nyilatkozatokat azoknak, akik kincstári értékpapír számlán keresztül vesznek igénybe befektetési szolgáltatásokat. A kérdés sorra az ügyfél befektetési ismereteit és tapasztalatait méri fel. A nyilatkozat a webkincstár és a mobilkincstár felületén online, valamint személyesen is kitölthető. Aki elmulasztja a megújítást, sem saját maga, sem pedig meghatalmazottja nem tud majd tranzakciót indítani vagy rendelkezni az értékpapír számla felett. Közösen lép fel az ORFK és a Betesda Gyermekkórház a gyermekeket érintő digitális veszélyek ellen. A két intézmény most stratégiai együttműködést indított az online zaklatás, az internetes visszaélések és a túlzott képernyő használat megelőzésére. A szakemberek szerint a túl sok digitális eszközhasználat a gyermekek testi és lelki egészségét is károsíthatja, az online zaklatás pedig komoly mentális kockázatot jelenthet. Az együttműködés részeként közös prevenciós programokat, tájékoztató anyagokat és képzéseket is készítenek. A cél, hogy a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok is gyakorlati segítségeket kapjanak a veszélyek felismeréséhez és megelőzéséhez. Alig drágulhatnak jövőre az autópálya matricák. A díjak emelkedését az augusztusi inflációhoz kötik, amely a KSH szerint 1,3% volt. Az Enfor számítása alapján a személyautók éves országos matricája a jelenlegi 61.760 forintról 62.560 forintra emelkedhet. Az éves vármegyei matrica 7.280 forint lehet. Az egynapos jogosultságért 5.630, a tíznaposért 6.990, a havi matricáért pedig 11.320 forintot kellhet fizetni 2027-ben. A kedvezményes M1-es regionális matrica ára a jelenlegi szabályok szerint változatlan maradhat.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 385, az euró pedig 364 forint. Az angol fontért 424, az amerikai dollárért pedig 314 forintot kell fizetni váltáskor. Ma hűvösebb, de többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, Délután 21 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára.

0: lányom. Tini sarok.
1: Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amitől minden modern szülő titokban retteg, mégis tudja, hogy előbb-utóbb eljön. Az első saját okostelefon kérdése, bár a szakértők kórusban kiabálják, hogy minél később kap a gyerek okos eszközt, annál jobb, és a 13-14 éves kor lenne az igazi Kánaán. Hát a valóságban, amikor a gyerek elkezd egyedül járni az edzésre, meg az iskolába, a szülői idegrendszernek egyszerűen kell a biztonságérzet, hogy el tudja érni. Ráadásul az orvosok szerint a túl korai nyomkodás felborítja az alvást és csökkenti az önértékelést, úgyhogy ha beadjuk a derekunkat, érdemes nagyon okosan csinálni. Mielőtt ünnepélyesen átadnánk a dobozt, 5 aranyszabályt mindenképp le kell fektetni a családi alkotmányban. Először is kőkemény szabályok kellenek. A képernyőidőre például a vacsoránál és az alvás előtt nincs telefon, másodszor a szülői felügyelet applikáció és a helymegosztás nem kémkedés, hanem a védőháló része, ezt érdemes tisztázni vele. Harmadszor a digitális etikett. Nem fotózunk le kéretlenül másokat, és nem írunk olyat a csoportcsetbe, amit szemtől szembe nem mondanánk. Negyedszer, az online veszélyek és a személyes adatok védelme, ha ismeretlen ír rá, vagy valami gyanús, azonnal szólni kell a szülőnek. Végül pedig a felelősség, a TOK, a kijelzővédő fólia, és rendszeres töltés az ő feladata. A telefon nem egy játék, hanem egy digitális svájci bicska. Ha megtanítjuk a gyereket a biztonságos használatára, nem a függőségét növeljük, hanem a felelősségérzetét.
2: Ez a Hello!

0: nem is jár.
1: Ez a Hello Anyu.
2: Sipos Mariannával.
3: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Hát valószínűleg mindannyian láttunk már olyat, amikor valaki cincogó, magas fejhangon hajtogatja a négy lábonak, hogy ki a legügyesebb, legaranyosabb kis kutyulika? Hát te vagy az, igen, te... Garantálom, hogy közben a kutya egy szót sem értett az egészből, de az órát azért büszkén az égnek emelve csóválta a farkát, de vajon miért váltanak ösztönösen baba hangra az emberek, amint meglátnak egy szőrös kedvencet? Nézzük, mit mondanak a kutatók. A kutatók szerint ez a hangszín a mi verziónk a nagy integetésre, meg a tágra nyílt szemekre, meg a fark csóválásra. Így üzenjük az állatnak, hogy figyelek rád, nem bántalak, és biztonságban vagy velem. Igaz, van egy vicces különbség a kisbabák és a kutyák között, ugye a gyerekeknél a gügyögéssel a nyelvet is tanítjuk, túlozzuk a magánhangzókat, mint egy túl lelkes tanítónéni. A kutyákkal való gügyögésnél viszont a kutatások szerint senki nem artikulál. Nekik inkább megadják a cukimuki dallamot, meg a melegséget, de a tiszta kiejtést inkább megtartják a gyerekeknek, meg a papagájnak. A jó hír viszont az, hogy a kutyák imádják ezt a bohóckodást. A kölykök például sokkal gyorsabban odaszaladnak ahhoz, aki magasabb dallamos hangon hívja őket, mint aki, hát mondjuk úgy felnőttesen komolyan beszél hozzájuk. Úgyhogy nyugodtan gügyögjetek tovább. A Blökinek a kutyát egyáltalán nem érdekli, ha a szomszéd szerint fura szerzett, vagy ő csak azt érzi, hogy imádják. Hát így állunk ezen a vasárnap reggelen, kedves anyukák, apukák, remélem a mai tippek és felismerések után, hát kicsit megnyugodva indítjátok a napot, élvezétek a vasárnapot, igyatok meg még egy meleg kávét vagy teát, amíg a gyerekek a szobában garázdálkodnak. Hát is találkozunk jövő heti adásunkban is, ugyancsak vasárnap reggel 6 és 8 között a Sunshine FM-en, addig is kitartás, türelmet, és csodás hétvégét kívánok mindenkinek, Sipos Mariannát hallottátok.
4: Ez volt a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
5: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklámerejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok önöknek. Elsőnek ugye a hétvégével kapcsolatosan jelentős leterheltség. Parkolásért fizetni nem kell, viszont az nem azt jelenti, hogyha szabályokat figyelmen kívül hagyják. Sajnos napi szinten egyes munkaterületeknél hagynak gépjárműveket, amik nagy mértékben akadályozzák az úton folyó munkálatokat. Nagyon sok helyreállítást végeztek az elmúlt napokban a szakemberek közmű vezetékekkel kapcsolatosan. De egyes útszakaszokon további forgalomkorlát közműépítés felújítás korszerűsítéssel kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalom korlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakott telten belül nagyon sok helyen az 50 km per óra helyett 40, sőt 30-as kereszttáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakaszokon az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új férőhelyeket hoznak létre a gyermekvédelmi rendszerben. Ismeretlen holttestet találtak Tiszaújvárosban. Hétfőig adott időt a kormánynak a fuvarozók érdekképviselete. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Egy országos felmérés szerint Magyarországon csaknem 130 ezer gyermek veszélyeztetett, 23 ezeren pedig állami gondoskodásban élnek. A programból 6 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre, 3,5 milliárd pedig technikai beruházásokra. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet alakítanak ki, és 15 speciális gyermekotthon ellátását is megerősítik. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők számára, 1,5 milliárdot pedig a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek támogatására fordítanak. Magyar Péter szerint az ágazati béremelés első lépése már idén ősszel megtörténik. Ismeretlen holttestet találtak Tiszaújváros területén, a rendőrség pedig most a lakosság segítségét is kéri az azonosításhoz. Az elhunytat szeptember 7-én találták meg, személyazonosságát egyenlőre nem sikerült megállapítani. A rendőrség szerint a holttest vékony testalkatú bal karján pedig fémszíjas karórát visel, az ügyben a tiszaújvárosi rendőrkapitányság indított eljárást. Aki az elhunyt személy azonosságával kapcsolatban információval rendelkezik, a rendőrség elérhetőségein tehet bejelentést, az eset körülményeiről egyenlőre további részleteket nem közöltek. Visszavonta a laboratórium a SemCorp Debrecen

0: A debreceni tanterv és tematika szerint tanulnának. A program részeként új egyetemi kampuszt, laboratóriumokat és oktatási infrastruktúrát is kialakítanának. A hallgatóknak bizonyos gyakorlatokra, vizsgákra és az államvizsgára Debrecenbe is el kell majd utazniuk, a diplomát pedig a debreceni egyetem adja ki. Az intézmény szerint egyedülálló, hogy külföldi egyetemként engedélyt kapott izraeli orvosképzés szervezésére. A program legkorábban a 2027-28-as tanévben indulhat el. Hétfőig vár kormányzati intézkedésekre a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. A szervezet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy a most bejelentett üzemanyag támogatásból a közúti fuvarozók kimaradtak. Az MFFE arra hívta fel a figyelmet, hogy egy vállalkozás havi 8-10 ezer liter gázolajat is felhasználhat, így az üzemanyag drágulása akár milliós többletkiadást is jelenthet. Az érdekképviselet gyors, ellenőrizhető segítséget kér a fuvarozók kis és középvállalkozásoknak is. Jelezték, hétfőig várják a kormány válaszát, és készek az azonnali szakmai egyeztetésekre is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma is napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány felhő. Esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne már is indul a zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és ugye múlt héten is egy gyümölccsel foglalkoztunk, ezen a héten is egy gyümölcsről lesz szó, hiszen mégiscsak itt van az ősz, és ezt most már az időjárás is kezdi tudomásul venni. Terem az alma, úgyhogy ma ebből a gyümölcsből fogunk finomságokat készíteni. Különben is ugye ismerik a mondást, naponta egy alma az orvost távol tartja, és hát persze nagyon jó és nagyon egészséges magában a gyümölcsöt rágcsálni, de megnézzük, hogy hogyan használhatjuk a konyhában, illetve milyen desszerteket készíthetünk belőle. Csak és kizárólag almás süteményekkel fogjuk ma kényeztetni magunkat. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezen a vasárnapon is velem tartanak, és hát a sok incsiklandó sütemény recept mellett jobbnál jobb dalokat is hallgatunk, mert a sütés-főzést mindig jól esik feldobni egy kis tánc.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Mai egészségtippünket is érdemes meghallgatni, nagyon is, hiszen az onkológusok valósággal könyörögnek az embereknek, hogy hagyják abba ezt a tevékenységet is, ennek a tisztítószernek a használatát az otthonaikban, mert hát nem is gondolnánk, hogy mivel mérgezhetjük lakásunk levegőjét, egy eddig ártalmatlannak itt szokással bizony komoly árat fizethetünk és nagy vegyi terhelést. A rák elleni védekezésben fontos a tudatosság és a mindennapi döntések szerepe, nem csak a genetika számít, az onkológusok pedig valósággal könyörögnek, hogy a légfrissítőket felejtsük el, mert a bennük található illékony szerves vegyületek tartós belégzése növelheti a kockázatot, ezért érdemes elkerülni őket. A beltéri levegő minőségére nem csak a légfrissítők, hanem a bútorokból, festékekből és tisztítószerekből származó anyagok is hatással vannak, tehát a rendszeres szellőztetés kulcsfontosságú. Az onkológusok azonban határozottan hangsúlyozzák, hogy bár génjeinket nem választhatjuk meg, a környezetünk felett kontroll a mi kezünkben van. Ha létezik egyetlen dolog, amit a daganatos betegségekkel foglalkozó orvosok azonnal száműznének az otthonunkból, azok a légfrissítők. Legyen szó sprayről, konnektorba dugható illatosítóról, vagy autós parfümről, a levendula vagy a friss pamut illata mögött gyakran úgynevezett illékony szerves vegyületek rejtőznek. Olyan anyagokról beszélünk, mint a benzol vagy a formaldehid. Ezek a vegyületek nem tűnnek el a permetezés után, a zárt térben keringve reakcióba lépnek más anyagokkal is, tartósan terhelik a tüdőnket. Szóval mindenféle légfrissítőt, illatosítót azonnal dob ki a lakásból, meg az autóból is.
0: Egészségpercek.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és ma itt az Amadban almából készítünk finomságokat. A desszertek sora a következő órában is folytatódik, mert hogy ma csak édességreceptet hoztam önöknek, most azonban meghallgatjuk a friss információkat, addig pedig kíváncsi vagyok, hogy önöknek mi a kedvenc almás édességük. Zamatkukac, sunshinefm.hu a műsor címe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati e-hulladékgyűjtést. Egyeztettek a hajléktalanság kezeléséről a városban. Új nevet kapott a NAV online pénztárgépes rendszere. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati elektronikai hulladékgyűjtések korábbi gyakorlatát. A MOHU közlése szerint egy 2025-ös kormányhivatali döntés miatt kellett megszüntetni az e-hulladék átvételét ezeken az alkalmakon. A változásról valamennyi önkormányzatot értesítették már. A megunt vagy elromlott elektronikai eszközöket a továbbiakban a MOHU hulladékudvaraiban, szerződött fémkereskedő partnereknél, valamint az átvételre kötelezett üzletekben lehet leadni. A MOHU most hangsúlyozta. A változás hátterében a kormányhivatali jogértelmezés áll. Szigorúbb fellépés jöhet Debrecen közterületein az agresszív vagy jogsértő magatartással szemben. A rendőrség, a közterületfelügyelet, a Reformix, a Városháza és az érintett önkormányzati képviselők egyeztettek a közterület biztonságáról. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a cél egyszerre a segítségnyújtás és a határozott fellépés. Aki rászorul, támogatást kapjon. Aki viszont fenyegetően vagy jogsértően viselkedik, azzal szemben intézkedjenek. Csúszik a debreceni tükörtó és környezetének felújítása. Eredménytelen lett ugyanis az önkormányzat első közbeszerzési eljárása. A határidőig mindössze egyetlen ajánlat érkezett, annak összege azonban jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Ezért új pályázatot írnak ki. A tervek szerint elbontják a jelenlegi sekély betonmedrű tavat, és helyette egy csaknem 1000 négyzetméteres lépcsősen mélyülő vízfelület készül. Felújítják a vízköpőszobrot, valamint annak műemléki fém és kőelemeit is. Térképre kerültek azok a debreceni helyszínek, ahol fokozott defekt veszély fenyegeti a kerékpárosokat. A problémát ezekben a hetekben főként a királydinnye tüskés termése okozza, amely könnyen átszúrhatja a biciklik gumiját. A kerékpár szervizekben emiatt most sokkal jelentkeznek defekttel. Egy aktivista most olyan térképet készített, amelyen bárki bejelölheti, hol találkozott királydinnyével, így a veszélyes szakaszok elkerülhetők. A szakemberek defektvédett külsőt, védőszalagot vagy speciális tömítőt, folyadékot is javasolnak a védekezéshez. Két debreceni kötődésű szerző is bekerülhet a 2026-os Margódi 10 döntőse közé. Horváth Adél Sok ördögök című kötete és Fábián Tamás Bravúros mutatványok, amiket senki sem látott című könyve is esélyes az elismerésre. Horváth Adél Debrecenben él és dolgozik, Fábián Tamás pedig korábban a Debreceni Egyetem hallgatója volt. A legjobb első próza kötetnek járó díjat október 15-én adják át a Nemzeti Táncszínházban. A győztes 1 millió forintot, valamint jelentős kereskedelmi és média támogatást is kap majd. Pénztárgép portál néven működik továbbá a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi COBAC rendszere. A NAV szerint az új elnevezés egyértelműbben mutatja, mire használható a felület. Itt intézhetők ugyanis az online és az e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, valamint ezen keresztül

Mivel aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne a zamat, amelynek a mai témája az alma. Ráadásul ma csak és kizárólag édességeket fogunk készíteni ebből a gyümölcsből, mert hogy ilyenkor ősszel, különösen szeptemberben, ami egyébként is egy igen nehéz hónap, mert hogy vissza kell rázódnunk a munkába, meg az iskolába, szeretjük kényeztetni egy kicsit magunkat. Ráadásul most, hogy hűvösebbre fordult az idő, valahogy megnőtt az igényünk a nagyobb kalóriatartalmú finomságokra, hát ma ezekből nem lesz hiány. Persze az alma nem csak sütemények készítéséhez tökéletes, de remekül használhatjuk akár húsok sütésekor is a konyhában, hiszen ez egy nagyon sokoldalú alapanyag. Ugye tudjuk, hogy ha húst sütünk és a hús mellé sütés közben almát teszünk, akkor sokkal szaftosabb lesz a végeredmény. Én például nagyon szeretem az almával töltött húsokat, akár karaj, akár pulykamell, akár csirkemellszelet, remekül feldobható vele, de hogyha szeretik a risottót, akkor az almás diós kék sajtos variációt is érdemes kipróbálni. Ennek is egészen különleges pikáns ízt ad az alma, aztán ugye tudjuk, hogy nagyon jól összeházasítható az alma a sajtokkal is, úgyhogy ha sajttálat készítenek, akkor almaszeleteket mindenképpen kínáljanak mellé, de remekül használható a salátákhoz is, szóval az alma tényleg igazi csoda alapanyag. Ráadásul évezredek óta fogyasztjuk. Gyümölcsfogyasztásunk egyik a legmeghatározóbb eleme, a története egészen a kőkorszakig nyúlik vissza. Mára már olyan sok fajtája létezik, hogy ha minden nap másfajta almát ennénk, akkor 20 évbe telne, mire mindet meg tudnánk kóstolni. És hát tudjuk azt is, hogy fantasztikus hatása van a szervezetünkre. Segíti az emésztést, segíti a szervezet méregtelenítését, tehermentesíti a vesét, így csökkenti a vesekő kialakulásának lehetőségét. Magas az A-vitamin tartalma, de B-komplex vitaminokat is tartalmaz, viszont képzeljék, C-vitamin tartalma jóval csekélyebb, mint gondolnánk. A citrusfélék, vagy éppen a paprika sokkal jobban teljesít az almánál, azonban tele van ásványi anyagokkal is, kálium, kalcium, cink, fluor, jód, szelén is van benne, ezek együttesen pedig az ellenálló immunrendszer kialakulásához elengedhetetlenek, úgyhogy tényleg az alma az egyik legjobb immunerősítő fegyverünk. Számtalan finomság készíthető belőle és vele, és hát nem csak a gyümölcs húst, de akár külön a gyümölcs héját is használhatjuk. A szárított almahéjból készített teja igazi áldás lehet a gyomrunknak, és hát ugye az alma nagy előnye, hogy emésztés segítő, illetve természetes zsírégető tulajdonságai miatt a diétába is remekül beilleszthető. Persze nem feltétlen sütemény formában. No, hogy milyen édességeket lehet sütni ebből a gyümölcsből a mai zamatban, arra derül fény, úgyhogy elő a jegyzetfüzetekkel, aztán irány a konyha.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kos egy bonyolult technikai problémát old meg türelmes és alapos elemzéssel. A bika könnyedén vált át egyik feladatról a másikra, meglepve a környezetét a rugalmasságával. Az ikrek szigorú rendszerbe szervezi a heti teendőket, megszüntetve a csapongást. A rák magabiztosan veszi át egy elakadt projekt vezetését, határozott irányt mutatva. Az oroszlán csendben elvégzi a legunalmasabb háttérmunkát is, elismerést sem várva érte. A szűz merész és formabontó javaslatot tesz a vezetőségnek, kilépve a keretek közül. A mérleg kompromisszum nélkül érvényesíti az álláspontját, nem engedve a nyomásnak. A Skorpió gyanakvás helyett azonnal maximális bizalmat szavaz egy új kollégának, pedig ez egyáltalán nem jellemző önre. A nyilas a részletekben elmerülve keresi a hibákat, félretéve a nagyívű terveket. A bak spontán ötlettől vezérelve új stratégiát alkalmaz, ami azonnal beválik. A vízöntő mély empátiával fordul túlterhelt társai felé, gyakorlati segítséget nyújtva. A halak tiszta logikával és hideg fejjel old meg egy régóta húzódó feszültséget.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják, amelyben almából készülnek a mai finomságaink. Kezdjük egy reggelivel, reggeli édességgel. Nem konkrétan süteményt fogunk először almából készíteni, hanem egy olyan édességet, ami tényleg tökéletes reggelire akár, de természetesen vacsorára is elkészíthetjük, hogy ebéd utáni desszertként, mert tényleg nem klasszikus értelemben vett sütemény, egy almás tócsnit fogunk sütni. Ugye a tócsnit, rösztét, cicegét mindenki ismeri, ez egy alapvetően krumpliból készülő finomság, de nagyon sok egyéb alapanyagból is elkészíthető, például cukkiniból, de hogyha édesebb verziót szeretnénk kóstolni, akkor nyugodtan készítsük el almából. 3 darab almára lesz hozzá szükségünk, ezt ugyanúgy lereszeljük, mint ahogy a hagyományos tócsnihoz a krumplit reszeljük le. 2 darab egész tojás kell még, 10 deka porcukor, 15 deka rétes liszt, rétes liszttel jobb lesz a végeredmény, mint finom liszttel, illetve kell még 1 csomag vaníliás cukor, fél citrom leve és egy kis őrölt fahéj ízlés szerint. Ugye meghámoztuk, lereszeltük az almát, a többi hozzávalót pedig egyszerűen hozzákeverjük. Mondjuk mielőtt hozzátesszük a tojást, cukrot, lisztet, fahéjat, citromlevet, vaníliás cukrot, érdemes egy kicsit az almát kinyomkodni, de azért ne teljesen. Az összekevert masszát hagyjuk állni sütés előtt fél órán át, mert ugye rétes liszttel dolgoztunk, és ennek mindig szüksége van egy kis időre, hogy megduzzadjon. Aztán, hogyha letelt a fél órás pihenőidő, akkor egy kevés olajat hevítünk, és abba egy evőkanál segítségével adagoljuk a tésztát, és kisütjük az almás tócsnikat. Tálalni porcukorral, vagy vaníliás cukorral, vagy akár lekvárral lehet. Energiával telítő reggeli lesz a végeredmény, vagy egy kellemes desszert, ami akár egy kiadós leves után ki is válthatja a főételt. Remélem, hogy kipróbálják, teljen benne örömük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megújul az óvodai nevelés országos alapprogramja. 20 ezerért vett volna le rontást egy nő Debrecenben. Kikapcsolással fenyegető hamis üzenetek terjednek az MVM nevében. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megújítják az óvodai nevelés országos alapprogramját. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a munkába gyakorló óvodapedagógusokat is bevon. Első körben 20 sorsolással kiválasztott szakember vesz részt szeptember 16-án egy személyes műhelymunkán, ahol a csaknem 40 oldalas tervezetről mondhatják el véleményüket és tehetnek javaslatokat is. A tárca szerint fontos, hogy a dokumentumokban azok tapasztalatai is megjelenjenek, akik nap mint nap gyermekekkel foglalkoznak. A szeptember találkozó után szélesebb körül társadalmi egyeztetést is terveznek az új alapprogramról. 20 ezer forintért akarta levenni a rontást áldozatáról egy 52 éves nő Debrecenben. A rendőrség szerint a nő egy járókelőt győzött meg arról, hogy veszélyes rontás van rajta, majd a szertartáshoz egy 20 ezrest kért el tőle. Amikor megpróbálta elvenni a pénzt, dulakodás alakult ki, amelyre az arra járőröző rendőrök is felfigyeltek. Kiderült, hogy a nő korábban egy dohánybolt eladójának is felajánlotta szolgáltatását, majd készpénzt és dohánytermékeket lopott. Rablás kísérlete miatt most őrizetbe vették, a bíróság pedig már elrendelte a letartóztatását. Felfüggesztette a gyártási tevékenységet az Iparbiztonsági Hatóság az EcoPro egyik debreceni üzemépületében. A Hajdú-Bihari Vármegyei Kormányhivatal ellenőrzése több szabálytalanságot is feltárt, egyes technológiai részegységeket átlátszó fóliával takartak le, fekete por kiporzását is igazolták, emellett hiányos tömítést is nyitható közvetlenül a szabadba vezető nyílászárót is találtak. A hatóság most 2 millió forint katasztrófavédelmi bírságot szabott ki. A gyártás pedig addig nem folytatódhat, amíg a cég meg nem szünteti a jogsértő állapotot. A hatóság ennek teljesítését később újra ellenőrzi majd. Újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút felújítása. Szeptember 14-én hétfőn a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti részén kezdődnek munkálatok. Elsőként a déli páros oldalon végeznek szegélybontást és szegélyépítést, valamint egy buszmegállót is áthelyeznek. Ezt követően pedig megkezdik a külső sávok aszfaltjának felmarását. A felújítása várhatóan decemberig tart. A forgalmat a munkák idején folyamatosan fenntartják, ugyanakkor ideiglenes forgalmi rendre és lassabb haladásra kell számítani. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az autósoktól. Ismét megszaporodtak az MVM nevében küldött adathalász üzenetek. A szolgáltató szerint egyre több ügyfél kap olyan SMS-t vagy e-mailt, amely hamis fizetési felszólítással, illetve szolgáltatás kikapcsolásával próbálnak meg nyomást gyakorolni rájuk. Előfordul az is, hogy valamilyen nyeremény átvételére kecsegtetik a címzetteket. A csalók célja, hogy egy személyes adatot, bankkártya adatokat, jelszavakat vagy PIN kódokat szerezzenek meg. Az MVM most arra figyelmeztet, hogy az ilyen üzenetekben szereplő linkekre kattintsunk rá, és gyanús megkeresés esetén mindig a szolgáltató hivatalos felületein ellenőrizzük az információkat. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén ma is napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány felhő. Esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök az Amatot hallgatják, és ma az alma az alapanyagunk, sőt, almából csak és kizárólag desszerteket készítünk, ugye? Néhány perccel ezelőtt készítettünk egy almás tócsnit, eszembe jutott még, hogy süthetnénk akár almás palacsintát is, de hát ezt szerintem mindenki tudja, hogy hogy kell készíteni, úgyhogy talán nem is mondanám el a receptjét, viszont készültem önöknek egy nagyon finom krémmel, ami sült almából készül, és ami akár pirítósra kenve, akár süteménybe, akár palacsintába kenve is tökéletes, de egy kis kanállal akár eleszegethetjük. Egy hűvös estén bekuckózva a kanapén egy jó könyvvel. No, a sült alma krémhez 80 deka almára van szükségünk. Önökre van bízva, hogy milyen fajta almából készítik. Egyébként ez a 80 deka alma nagyjából 4 közepes méretű almát jelent. Kell még nekünk 5 deka vaj, 2 tejáskanál őrölt fahéj, 7 deka kristálycukor, 1 citrom reszelt héja és 3-4 evőkanálnyi mascarpone. Az almákat megpucoljuk, a héját akár meg is ehetjük, de akár félretehetjük megszárítani, hogy aztán almahéj teját készítsünk belőle, majd az alma húsát úgy nagyjából 2 centis darabokra vágjuk, aztán összekeverjük egy tálban a vajjal, a fahéjjal és a cukorral. A befűszerezett almakockákat egy sütőpapírral bélelt tepsire borítjuk, és betoljuk az előmelegített sütőbe is 30 percig sütjük. Ezután tesszük bele az almát, akár egy turmixgépbe, akár egy késes aprítóba, belereszeljük a citromhéjat, hozzáadjuk a mascarpone-t, és az egészet krémesre turmixoljuk. Hogyha kész, akkor pedig már lehet is kenni akár a palacsintára, akár a pirítósra. Hogyha nem fogyna el mind, akkor nyugodtan tegyék egy kis üvegbe, és tegyék be a hűtőbe, csak minél előbb fogyasszák el, mert 2-3 napnál tovább ez a sült almakrém nem tárolható, de 2-3 napot simán kibír. Jó étvágyat hozzá!

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, felelevenítheditek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élethangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk! Készítsétek a terepcipőt és a fürdőruhát, mert szeptember 19-én és 20-án érkezik a nyíregyházi Extreme Trail Weekend. A sóstói erdő akadályai után a versenyzőket és a kísérőiket exkluzív, ingyenes csobbanás várja az Aquarius Park fürdő termálmedencéiben. Szaladjátok ki magatokból a feszültséget a fák között, utána pedig áztassátok ki a fáradt izmokat ezen a nem mindennapi sportos hétvégén.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne a zamat, és mára is incsiklandó receptekkel készültem önöknek, mert hogy egy incsiklandó alapanyagunk van, almát használunk, ráadásul süteményeket, édességeket készítünk belőle. A következő recept egy almás kuglóf recept lesz. Bevallom, annak idején, amikor először sütöttem kuglófot, nagyon féltem, mert azt hittem, hogy ez egy borzasztó nehéz sütemény, de valójában nem az. Ugye a kuglóf egy speciális formájú kalácsféleség, ami a franciák szerint a franciáktól, az osztrákok szerint az osztrákoktól származik, de Németország is magáénak vallja. Az biztos, hogy maga a kifejezés, mármint az, hogy kuglóf, német eredetű, és a Die Google-ből származik, aminek kapucni a jelentése, ez ugye valamelyest utal a kuglóf formájára is. Tulajdonképpen valahol félúton van a kalács és a piskóta között. Na nézzük, hogyan készíthetjük el ezt a finomságot almával. 20 deka lisztre van szükségünk a mogyorós almás kuglófhoz, kell 25 deka margarin, ne ijedjenek meg ettől a mennyiségtől, bele kell tenni a kuglófba. Kell még 4 darab tojás, 25 deka kristálycukor, fél kiló alma, 10 deka mogyoró vagy dió, hogyha mogyorót használnak, véletlenül se sós mogyorót, és ne is földi mogyorót, hanem török mogyorót. De helyette nyugodtan választható akár a dió is. Kell még nekünk egy csomag vaníliás cukor, egy csomag sütőpor, 4 evőkanál rum, 2 evőkanálnyi kakaó, 1 evőkanálnyi őrölt fahéj és 1 evőkanálnyi porcukor, valamint a kuglóforma kikenéséhez még vaj vagy margarin és egy kevés liszt. Megmossuk az almákat, meghámozzuk, szépen kivesszük a magházat, a gyümölcs húsát pedig kisebb darabokra vágjuk, tehát nem lereszeljük, hanem összevágjuk, majd meglocsoljuk a 4 evőkanál rummal, egy kicsit összekeverjük és félretesszük. Aztán előkészítjük a mogyorót vagy a diót, ezt is ugye picit megpirítjuk és öregre törjük. Majd a 25 deka margarint habosra keverjük, a 25 deka kristálycukorral és a csomag vaníliás cukorral, és egyenként hozzáadjuk a 4 tojást is. Egy másik edényben szitáljuk a 20 deka lisztet, hozzákeverjük a csomag sütőport, majd ezt hozzáöntjük a vajkrémhez. Beletehetjük a mogyorót és vagy a diót, a kakaót és a fahéjat, és végezetül hozzáadjuk a rumos almadarabokat is. Az egészet jó alaposan összekeverjük, és már vajazzuk is ki a kuglóf formánkat, megszórjuk liszttel is, hogy ne ragadjon bele a megsült kuglóf, aztán beleöntjük a tésztát, és betoljuk az előmelegített sütőbe, közepes hőfokon körülbelül 60 percig sütjük. Tűpróbával érdemes ellenőrizni, hogy megsült-e. Hogyha kész, kivesszük, egy pár percig pihentetjük, aztán óvatosan, hogy meg ne égessen bennünket, kirázzuk a formából, és rácson hagyjuk kihűlni. Tálalás előtt mindenképpen hintsük meg porcukorral, és esetleg lehet díszíteni mogyoróval, dióval. Nagyon finom édesség, bízom benne, hogy kipróbálják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megújul az óvodai nevelés országos alapprogramja. Kitűzték az újabb hajdúböszörményi időközi választás időpontját. Új támogatási rendszert szeretnének a magyar méhészek. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megújítják az óvodai nevelés országos alapprogramját. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a munkába gyakorló óvodapedagógusokat is bevon. Első körben 20 sorsolással kiválasztott szakember vesz részt szeptember 16-án egy személyes műhelymunkán, ahol a csaknem 40 oldalas tervezetről mondhatják el véleményüket és tehetnek javaslatokat is. A tárca szerint fontos, hogy a dokumentumokban azok tapasztalatai is megjelenjenek, akik nap mint nap gyermekekkel foglalkoznak. Komádi az első állomása annak a programnak, amely a Biharban élőket segíteni debreceni munkahelyekhez. A Workstart célja, hogy a térség álláskeresői felkészülten léphessenek be a nagyvállalati munkakörnyezetbe. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum egy 400 órás, mintegy 3 hónapos fémipari képzést indítana, amely szakmai tudást és munkavállalói felkészítést is adna. A Debreceni Egyetem kutatási programja szintén Komádiba kezdi majd első vidéki terepmunkáját. A cél, hogy Dél-Bihar is bekapcsolódjon a debreceni nagyvállalatok munkaerővonzás körzetébe. November 22-én ismét időközi választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság a 3-as számú egyéni választókerületbe írta ki a voksolást, az előzmény pedig az, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson polgármesterré választott Kocsis János lemondott az ebben a körzetben korábban megszerzett önkormányzati képviselői mandátumáról. A megüresedett hely betöltéséről ezért újra a választók döntenek majd. A szavazókörök november 22-én reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva, ekkor választják majd meg a 3-as körzet új önkormányzati képviselőjét Hajdúböszörményben. Csaknem 200 programmal készül szeptember 25-én a kutatók éjszakájára a Debreceni Egyetem. Az intézmény immár 19. alkalommal csatlakozik az országos rendezvény sorozathoz. Látványos kísérletek, laborbejárások, önvezető járművek, VR eszközök és újraélesztési bemutatók is várják majd az érdeklődőket. Az asszály, az energiabiztonság és az akkumulátor kutatás is terítékre kerül majd. Programokat Debrecen mellett Nyíregyházán, Hajdúböszörményben és Szolnokon is szervez. Majd. Debrecen adott otthont az 54. országos elsősegély nyújtó versenynek, amelyen mintegy 300 résztvevő mérte összetudását. A versenypálya 15 belvárosi állomásból állt, ezek egyike a Kölcsei Központ mélygarázsa volt. Itt a versenyzők egy baleseti szituációt imitáló feladatot oldottak meg életszerű körülmények között. A rendezvény lebonyolítását a DV Parking is segítette. A szükséges parkolóhelyeket díjmentesen biztosította a Magyar Vöröskereszt számára. Több támogatást és kevesebb adminisztrációt szeretnének a magyar méhészek. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a beporzás miatt az ágazat közszolgáltatási jellegű elismerést is érdemelne. A szervezet még család alapú közvetlen támogatást, a bürokrácia csökkentését, valamint az uniós piacra érkező importmézek szigorúbb ellenőrzését is szorgalmazza. Az ágazat emellett új méh egészségügyi veszélyekre, köztük az ázsiai lódarás terjedésére is figyelmeztet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén ma is napos száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány felhő. Esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne almából készítünk itt a Zamatban süteményeket. Vannak nagyon klasszikus almából készíthető édességek. Ezek egyike az almás béles, ami nekem nagyon nagy kedvencem. Gyerekkoromban is mindig ott sündörögtem anyu körül, amikor éppen almás bélest készített, mert nagyon szeretem nyersen a tésztáját. Persze nem szabad sokat enni a tésztájából nyersen, mert nem igazán tesz jót a gyomrunknak, de a helyzet az, hogy felnőttként is képtelen vagyok ellenállni, úgyhogy egy keveset mindig fogyasztok nyersen is a tésztájából, de hát ez az a sütő, ami nem csak nyersen, hanem megsütve is fantasztikusan finom. Ugye a bélesek is nagyon sok variációban készülhetnek. Nagyon egyszerű sütemények, alul tészta, fölül tészta, középen pedig valamilyen töltelék. Ez lehet akár alma is, de természetesen túróval, mákkal, bármivel el lehet készíteni. Na nézzük, hogy az almás béles hogyan készül. A tésztához 25 deka margarinra van szükségünk, 12 deka porcukorra, egy tojás sárgájára, 40 deka finom lisztre, egy citrom reszelt héjára, egy csomag sütőporra, egy-két evőkanál tejfölre, valamint kell még egy csomag vaníliás cukor, egy csipet só, illetve majd a süti lekenéséhez egy tojás sárgája még pluszban. Első lépésként a lisztet átszitáljuk, aztán hozzáadjuk a sütőport, a sót, és elmorzsoljuk benne a margarint, majd összegyúrjuk a többi hozzávalóval. A porcukorral, a tojás sárgájával, a tejföllel és a reszelt citromhéjjal. Aztán elfelezzük a tésztát, egyikből lesz a süti alja, a másikból pedig a süti teteje. Picit érdemes hagyni a tésztát pihenni, addig elkészítjük a tölteléket. A töltelék 1 kg almából készül, megpucoljuk, lereszeljük, kinyomkodjuk az alma levét, nekünk csak az alma húsára van szükségünk, összekeverjük 15 dek a porcukorral és egy csomag vaníliás cukorral. Mire ezzel elkészülünk, addigra a tésztánk is kipihente magát, úgyhogy fogjuk az egyik cipót, szépen kinyújtjuk és belefektetjük egy tepsibe. Próbáljuk meg olyan tepsi nagyságúra nyújtani, hogy ügyesen bele tudjuk fektetni a sütő alkalmatosságunkba. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor megszórjuk kekszmorzsával a tésztát. Nyugodtan lehet akár darált diót is szórni rá, az is nagyon jól illik az almás töltelékhez. A kekszmorzsára egyébként azért van szükség, mert bár kinyomkodtuk az almából a levet, mégis nedves marad, és hát nem jó, hogyha eláztatja a tésztát, úgyhogy ezért kell ez a kekszmorzsa réteg, hogy magába szívja az alma nedvességét. Aztán ráterítjük az alma tölteléket a morzsás tésztánkra, majd kinyújtjuk a tészta másik felét is, és ezzel betakarjuk a tölteléket. Nagyon fontos, hogy egy villa segítségével szórjunk lyukakat a felső tésztába, hogy el tudjon távozni a gőz, mert hogyha ezt elmulasztjuk, akkor összerepedezhet a sütink teteje. Aztán már csak annyi dolgunk van, hogy lekenjük a béles tetejét egy tojás sárgájával, és már mehet is a sütőbe. Közepes lángon olyan 30-35 perc alatt megsütjük. Hogyha kész, akkor kivesszük, türelmetlenül várunk, amíg hűl egy kicsit, és már lehet is fogyasztani. Remélem, hogy ezt is kipróbálják.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne a zamat lassan végére ér. Ugye almából készítettünk ma édességeket, süteményeket, és egy néhány perccel ezelőtt egy klasszikus békebeli bélest készítettünk almával. Jöjjön most még egy olyan édesség, aminek a nagymamák, dédmamák voltak a mesterei, de hát mi is gyorsan mesterré válhatunk, hogyha ezt a klasszikus magyar édességet a nagymamákhoz hasonlóan gyakran elkészítjük. Mágia rakást fogunk sütni. A mágia rakás a kenyérpudingok családjába tartozik. A kenyérpudingok egyébként egy nagyon izgalmas kategóriát képviselnek a gasztronómiában, mert valójában a maradékmentés miatt jöttek létre, hiszen ezeknek az alapját mindig a szikkadt kenyérfélék képezik. De hát annyira finomak, hogy nem is győzzük kivárni, hogy megszikkadjon a kiflink, frissből is nagyon szívesen készítjük. Gasztrotörténészek szerint egyébként Nagy-Britanniából indultak a kenyérpudingok, hogy meghódítsák a világot, de hát nem tudom elképzelni, hogy a leleményes magyar háziasszonyoknak egy Angliából érkezett ötletre lett volna szükségük ahhoz, hogy ne kelljen kidobniuk a kenyérfélét, vagy ne kelljen teljesen kiszárítani, hogy ledarálva zsemlemorzsa lehessen belőle. Én a magam részéről biztos vagyok benne, hogy az angol gasztronómia lovagjai nélkül is készítettek dédmamáink, ükmamáink mágos gubát vagy mágia rakást, a két legjelesebb képviselőjét a magyar kenyérpudingoknak. Na nézzük, a mágia rakás hogyan készül, mert ugye ez az, aminek az alma az egyik főszereplője. 5 kiflire lesz hozzá szükségünk, nyugodtan el lehet készíteni egyébként akár kalácsból is, akkor 25-30 dekányi kalácsot használjanak, hogyha abból készítik. Szükségünk lesz még 4 deci tejre, 3 darab tojásra, 1 csomag vaníliás cukorra, 17 deka kristálycukorra, 2 darab almára, 10 deka olvasztott vajra, 2 tejás kanál fahéra és 5 evőkanálnyi lekvárra. A kifliket felkarikázzuk, egy nagy tálba dobjuk őket és rájuk öntjük a 4 deci tejet. Alaposan összekeverjük és egy picit hagyjuk állni. A tojásokat közben ketté választjuk, majd a sárgájához hozzákeverünk a kristálycukorból 12 dekát és a vaníliás cukrot is hozzátesszük, fehéredésig habosítjuk, majd ezt is hozzáöntjük a kiflikhez. Az almákat meghámozzuk, vékony cikkekre vágjuk, egy tálban összekeverjük a 10 deka olvasztott vajjal, illetve a maradék kristálycukorral és a fahéjjal. Aztán fogunk egy tepsit, kikenjük egy kevés vajjal, majd megkezdjük a rétegezést. Kifli, alma, kifli. Végül a tetejére mehet a lekvár, és már toljuk is be a sütőbe. Közepes hőfokon 30 percig sütjük. De ugye a mágia rakás lényege az a tojáshab a sütemény tetején, tulajdonképpen a neve is innen ered, mert hogy akkor, amikor az elkészült süteményt majd a megsült tojáshabbal a tetején kihúzzuk a sütőből, akkor úgy fog kinézni, mintha égő mágia lenne a teteje. A tojásfehérje pedig úgy kerül a sütőre, hogy ugye 3 tojást használtunk, a sárgáját a kiflire öntöttük, a fehérjét pedig felverjük kemény habbá 2-3 evőkanálnyi kristálycukorral. És amikor a sütés első 30 perce letelt, akkor kivesszük a sütét a sütőből, ráhalmozzuk a tojásfehérje habot, és visszatoljuk a sütőbe 10 percre. Nem tovább, csak 10 percre. Ez bőven elég, hogy a tojásfehérje is megsüljön, és egy kicsit megpiruljon a tetején. Hogyha kész, ismét jön a legnehezebb művelet, meg kell várnunk, amíg egy kicsit kihűl a süteményünk, de langyosan már fogyaszthatjuk is. Próbálják ki ezt is. Jó, hogyha ezeket a régi kedves ízeket nem felejtjük el.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne lassan búcsúzik a zamat, hiszen a műsor végére értünk. Viszont még mielőtt elköszönnék, szeretnék még egy receptet megosztani önökkel, egy forró fűszeres almaital receptjét, aminek nagyon jó hasznát vesszük majd az őszi-téli időszakban. Ez ugyanis igazi orvosság, és még csak mellékhatása sincs. Hogyha úgy érezzük, hogy kezd bedugulni az orrunk, vagy kezdünk megfázni, kezd kaparni a torkunk, akkor készítsük el magunknak reggelire, a betegség pedig ettől úgy menekül majd tőlünk, mintha bottal kergetnénk. 2 deci almaléra van hozzá szükségünk, ezt akár mi magunk is előállíthatjuk, ugye lereszeljük az almát és alaposan kifacsarjuk a levét. Aztán kell még nekünk egy kis mogyorónyi gyömbér, vagy hogyha nincsen friss gyömbérünk otthon, nyugodtan használhatunk akár szárítottat is, ebben az esetben fél kávéskanálnyi kell mindössze. Kell még 2-3 szegfűszeg, fél kávéskanálnyi őrölt fahéj, 1 evőkanálnyi citromlé és 1 evőkanál méz. Felforraljuk az almalevet a fűszerekkel együtt, aztán állni hagyjuk 10 percig, majd leszűrjük, majd ízlésünknek megfelelően lehet még savanyítani, vagy akár édesíteni, de szerintem fölösleges, hiszen ugye benne van a citromlé is, meg a méz is, és szépen lassan kortyoljuk el. Ugye a fűszerektől, különösen a gyömbértől meglehetősen erős lesz az íze, de azonnal kitisztul tőle az orrunk, és a torkunk sem fog kaparni. Igazi varázsfőzet ez, ráadásul nagyon finom, próbálják ki ezt is, és a többi finomságot is. Én köszönöm, hogy velem tartottak, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, jövő héten is együtt sütünk, főzünk majd. Viszont hallásra!

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Új férőhelyeket hoznak létre a gyermekvédelmi rendszerben. Ismeretlen holttestet találtak Tiszaújvárosban. Hétfőig adott időt a kormánynak a fuvarozók érdekképviselete. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Egy országos felmérés szerint Magyarországon csaknem 130 ezer gyermek veszélyeztetett, 23 ezeren pedig állami gondoskodásban élnek. A programból 6 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre, 3,5 milliárd pedig technikai beruházásokra. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet alakítanak ki, és 15 speciális gyermekotthon ellátását is megerősítik. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők számára, 1,5 milliárdot pedig a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek támogatására fordítanak. Magyar Péter szerint az ágazati béremelés első lépése már idén ősszel megtörténik. Ismeretlen holttestet találtak Tiszaújváros területén, a rendőrség pedig most a lakosság segítségét is kéri az azonosításhoz. Az elhunytat szeptember 7-én találták meg, személyazonosságát egyenlőre nem sikerült megállapítani. A rendőrség szerint a holttest vékony testalkatú bal karján pedig fémszíjas karórát visel, az ügyben a Tiszaújvárosi rendőrkapitányság indított eljárást. Aki az elhunyt személyazonosságával kapcsolatban információval rendelkezik, a rendőrség elérhetőségein tehet bejelentést, az eset körülményeiről egyenlőre további részleteket nem közöltek. Visszavonta a laboratórium a Szemkorp debreceni telephelyén márciusban végzett talajvizsgálatok jegyzőkönyveit. A labor szerint az alkalmazott mintavételi és mérési módszerre nem volt alkalmas a jogszabály szerinti oldott fém koncentráció meghatározására. A korábbi vizsgálatok 13 fém magas koncentrációját mutatták ki, emiatt júniusban felfüggesztették a gyártást. A Szemkorp ezt követően új átfogó vizsgálatokat végeztetett 4 független labor bevonásával, amelyek a cég közlése szerint nem mutattak ki alumínium vagy más vizsgált fémszennyezést. A vállalat most kérte a termelés felfüggesztésének megszüntetését, az újraindításról azonban még a hatóság dönt majd. Kihelyezett orvosképzést indíthat Izraelben a Debreceni Egyetem. Az általános orvostudományi kar Eilatban hozna létre új képzési helyszínt, ahol a hallgatók a debreceni tanterv és tematika szerint tanulnának. A program részeként új egyetemi kampuszt, laboratóriumokat és oktatási infrastruktúrát is kialakítanának. A hallgatóknak bizonyos gyakorlatokra, vizsgákra és az államvizsgára Debrecenbe is el kell majd utazniuk, a diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. Az intézmény szerint egyedülálló, hogy külföldi egyetemként engedélyt kapott izraeli orvosképzés szervezésére. A program legkorábban a 2027-28-as tanévben indulhat el. Hétfőig vár kormányzati intézkedésekre a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. A szervezet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy a most bejelentett üzemanyag támogatásból a közúti fuvarozók kimaradtak. Az MFFE arra hívta fel a figyelmet, hogy egy vállalkozás havi 8-10 ezer liter gázolajat is felhasználhat, így az üzemanyag drágulása akár milliós többletkiadást is jelenthet. Az érdekképviselet gyors, ellenőrizhető segítséget kér a fuvarozó kis és középvállalkozásoknak is. Jelezték, hétfőig várják a kormány válaszát, és készek az azonnali szakmai egyeztetésekre is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Szurkolói rigmusok miatt büntette meg a DVSC-t az MLS. Pintér Petra 3 pontot vár a Nagy Kanizsa elleni meccstől. Következnek sporthíreink. Szektor bezárással és pénzbüntetéssel sújtotta a DVSC-t a Magyar Labdarúgó Szövetség. A fegyelmi bizottság döntése szerint a debreceni szurkolók az MTK elleni bajnokin megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak. Emiatt a klubnak pénzbüntetést kell fizetnie. A következő hazai NB1-es mérkőzésen pedig zárva kell tartani a Nagyerdei Stadion B5-ös, B6-os és B7-es szektorát is. A szankció a jövő szombati Vasas elleni találkozón lép életbe. Az MLS egyébként a Ferencvárost is szektorbezárással büntette. Hazai pályán is győzelemmel folytatná a szezont a Deac női futszál csapata. A címvédő debreceniek az első bajnokin 4-1-re nyertek az Astra otthonában, ma pedig a Nagykanizsát fogadják. A nyáron Egerből érkezett Pintér Petra szerint egyértelmű a cél, 3 pont megszerzése. A kétszeres NB1-es gólkirály úgy fogalmazott, fegyelmezett védekezésre és jó helyzet kihasználásra van szükség. A Deac Nagykanizsa mérkőzést ma délután 3 órától rendezik majd a Desokban. Ezek voltak sporthíreink, most pedig nézzük, mi vár ránk az időjárásban. Debrecen környékén ma is napos, száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány felhő. Esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen, benne pedig ma is a Civis Aktuál. Délután kettőig hozom a rengeteg helyi érdekességet, valamint a kiváló zenéket. Érdemes így szeptember 13-án is velem rádiózni.
1: Indul egy újabb óra

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, benne pedig így szeptember 13-án is a Civis Aktuál, a vonalban pedig Pap Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, akivel összegezzük az elmúlt nap eseményeit. Szervusz Nóra, hallgattunk, mi történt a vármegyében.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Először egy balesethez riasztották a tűzoltókat Hajdúnálás közelébe az M3-as autópályára, mert egy emelőkosaras kis terrautó és egy kis busz ráfutásos balesetet szenvedett. A tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, a mentőszolgálat pedig két embert kórházba szállított a baleset miatt. Több lehasadt faákhoz is riasztották a tűzoltókat tegnap, Debrecenbe a Viola utcába vonultak, később pedig a Tormai Méla utcába vonultak, mind a két esetben el kellett távolítani a lehasadt ágakat, mert az a közlekedés veszélyeztette. Hajdúnánáson az Attila utcában egy melléképület tetejére hasadt egy diófaága, ezért kellett azt levágni, Berettyóújfaluban pedig az egyik iskola udvarán két fenyőfa dőlt meg, veszélyt jelentett az ott lévőkre, ezért a tűzoltók motoros láncfűrésszel kivágták mind a két fát. Tűzeset volt Hajdúhadházon a Nyárfa utcában, egy hűtőszekrény és szemét égett, emiatt riasztották a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat, akik végül egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Szintén tűz volt Tiszalökön is, a Hunyadi utcában, ott 9000 négyzetméteren égett a gaz, illetve a nádas terület. A Tiszavasvár és a Hajdúnánási tűzoltók avatkoztak be kéziszerszámokkal, illetve vízsugárral. Késő délután pedig még egy baleset volt a 4-es számú főúton Hajdúszolvoszló közelében, ott két személy autó ütközött össze. A városhivatásos tűzoltóit riasztották, átvizsgálták, áramtalanították a járműveket. Összesen 7 ember volt érintve a balesetben, ők közülük ötőjüket a mentőszolgálat kórházba szállította.
1: Pap Kunkli Nórának, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjének köszönjük szépen az összefoglalót.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, így szeptember 13-án is pörög a Civis Aktuál, a következő percekben pedig ráfordulunk a városunk legfontosabb útinfóira. A stúdióban már Bordás Béla.
3: Jó utat és kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Debrecen belterületén nagyobb forgalom növekedéssel nem kell számolni, de elsősorban a be- és kivezető főútvonalakon lassúbb haladás lakott területre érve csökkentsék a sebességet, bármelyik irányból is a 4-es főútvonal érkeznek Debrecen lakott területre. Több helyen forgalom korlátozások, útfelújítások, útépítések, helyreállítások, közműhelyreállítások. Ezek aktuálisak a megye területén, és nagyon sok munkaterületnél a megállás is korlátozva van, sőt, hétfőn folytatódnak a munkálatok, például 41-es számú főútvonalon, 36-os, 38-as főútvonal, ahol további forgalomkorlátozás. A 33-as számú főútvonal is forgalomkorlátozással kell számolni, úgy Debrecen város belterületén, illetve több helyen lakott területen kívül is. Tiszafüred, Hajdúszoboszló belterületén is, azért az üdülőhelyeken be vannak népesülve szépen, és rengeteg a parkoló gépkocsi. Több főútvonalon, lakott területen kívül is még mindig aktuálisak a gyümölcsárusító helyek, ha megállnak ilyen helyeken, akkor az gondosan félrehúzódva tegyék, és a gépkocsinak a jobb hátsó ajtaját nyissák ki, illetve a jobb oldali ajtókat, baloldalt lehetőség szerint gyermekeknek ne engedjék a ki- és a beszállást, mert ennek nagy kockázata van. Nagyon sok a kerékpáros, a roller, a haladó, mint eszközzel közlekedőket, továbbra is a szabályok betartására kérünk. A kerékpárosok figyelmét ismét felhívjuk, hogy kijelölt gyalogát kell érve, szálljanak le, tolják át a kerékpár, mert bizony ezzel nagy kockázatot vesznek, amikor valaki áthajt, áttekert. Nap mint nap láthatunk különböző tévécsatornákon olyan balesetekről, mikor rolleros és kerékpárost ér sérülés, és bizony nagyon sok esetben súlyos, életveszélyes sérüléseket szereznek, akik szabálytalanul közlekednek. Stop táblánál álljanak meg, kijelölt gyalogát kell élni. Csak azt tudom Önöknek elmondani és felhívni a figyelmüket, hogy a szabályokat tartsák be, hogy baleset ne történjen, ne szenvedjenek el. No és a gyerekekre nagyon vigyázzanak a kedves szülők, nagyszülők, a biztonságöveket kapcsolják be a gépkocsiba és indulás előtt ellenőrizzék, hogy be legyenek kapcsolva. Nagyon sok helyen egyébként a Vármegye területén, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig sokan utaznak, kirándulnak és a jó időt kihasználják az utolsó napokat az őszi hónapokban, ami egyébként természetes egy kis kikapcsolódással jár. Reméljük, hogy balesetmentesen telik mindenkinek minden kilométerre, szerencsét szélbeérés kívánunk, és tartsák be továbbra is a közúti közlekedési szabályokat, ellenőrizzék le a menetokmányok érvényességét, és nyilván a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Köszönöm a figyelmet, további kellemes hétvégét, balesetmentes közlekedést, a viszonthallásra.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez a Civis Aktuál, és újabb útfejlesztés kezdődött Debrecenben, ezúttal a Bíbor utcán. A környéken az elmúlt években jelentősen megnőtt a lakó ingatlanok száma, emiatt az útszakaszon is egyre nagyobb a forgalom. A beruházás részeként az utca új aszfaltburkolatot kap, emellett kiépítik a csapadékvíz elvezetést is. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a közlekedést az ott élők számára. A munkátok ideje alatt pedig az érintett útszakaszon majd a forgalom korlátozással, valamint a lassabb haladással lehet számítani. Az útépítésről a Debreceni Televíziónak Széles Diana nyilatkozott, Debrecen alpolgármestere.
2: Ez a gyűjtő útja ennek a városrésznek, és ez nem olyan régen alakult ki, látszik, hogy vadonatúj társasházak, házak vannak itt, és ráadásul nehézségekkel is küzdködünk, hiszen csak a Bíbor utca, ami köztulajdon van és az önkormányzatnak az útja, a kis utcák, a mellékutcák, itt jött döntés a Bársony utcák, ezek viszont magánutak, ki is van írva, ha megfigyelitek ide, hogy magánút, és ezeknek itt az önkormányzat ugye értelemszerűen magánúton nem tud beruházást végezni, ezért kulcskérdés az az összes ilyen kis utcának is, hogy ez a Bíbor utca elkészüljön és le legyen aszfaltozva, hiszen minőségileg egyáltalán nem mindegy, hogy az ember milyen közérzettel jön be, és hogy közelíti meg a lakó környezetét. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy mindenképp megvalósuljon ez a beruházás. Azt kell tudni, hogy a Lóskuti utcán ez egy az aszfaltozott terület, de ott is, mivel hogy ez a teljes városrész, ez most alakult ki az elmúlt években, a bejövő nagy forgalom, a kamionok tönkretették gyakorlatilag az utat, és ezért ott is megcsináljuk ebből a közbeszerzésből. Ott a Lóskuti utca végén 33 méteren fog megújulni az aszfalt, és épül ki, és úgy fog ráfutni ide a Bíbor utcára, egy 5,5 méteres utat tudunk építeni. Ugye ez még pont elég a két irányú közlekedéshez, mert ez is volt a lakosok kérése, hogyha megépül az új út, akkor ne egy irányú legyen, hanem két irányú, és lakópihenővezettel fogjuk ellátni, ha elkészülünk, saját forrásból valósul meg. Azért tudjuk ezt megtenni, mert olyan gazdaságfejlesztési programot indítottunk az elmúlt években, ami lehetőséget ad az, hogy a helyi iparüzési adóbevételünkből ilyen beruházásokat tudjunk eszközölni, hiszen olyan bevételeket tud szerezni az önkormányzat a gazdaságfejlesztésnek köszönhetően a nagy cégeken és a debreceni vállalkozásokon keresztül, amihez lehetőségünk van ahhoz, hogy saját beruházásokat építsünk, vagy saját beruházásokat indítsunk. Most jelenleg nem csak itt dolgoznak a városban, hanem a Csuka utcában is, ami lassan véget ér, itt most elindulunk a Bíbor utcába.
1: Széles Diánának, Debrecen alpolgármesterének köszönjük szépen, és a Bíbor utcával kapcsolatosan Gábor Zsombor is nyilatkozott a Debreceni Televíziónak, a városüzemeltetés osztályvezetője.
3: A Bíbor utcán 250 méter hosszan fog szilárd burkolat létesülni, a Lóskuti utcán, mint ahogy alpolgármester azt mondja, betette, 33 méteren építünk utat. Összesen a csapadékvíz elvezetése az majdnem 280 méteren fog megvalósulni, a Lóskuti utcától teljesen a Tócónak a befogadójáig fog megvalósulni. A munkálatok a mai nap kezdődnek el, a kivitelezőnek a munkatért átadástól számítva 6 hónap áll rendelkezésre, a munkatértet mi már júliusban átadtuk, tehát onnan számít a 6 hónap, tehát papíron január 10-ig kellene megépíteni a kivitelezőnek ezt az utat, de mivel az már tél, így igen nagy valószínűséggel mindent el fog követni annak érdekében, hogy ez már szerintem november végével átadásra kerüljön a forgalomba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megújul az óvodai nevelés országos alapprogramja. 20 ezerért vett volna le rontást egy nő Debrecenben. Kikapcsolással fenyegető hamis üzenetek terjednek az MDM nevében. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megújítják az óvodai nevelés országos alapprogramját. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a munkába gyakorló óvodapedagógusokat is bevon. Első körben 20 sorsolással kiválasztott szakember vesz részt szeptember 16-án egy személyes műhelymunkán, ahol a csaknem 40 oldalas tervezetről mondhatják el véleményüket és tehetnek javaslatokat is. A tárca szerint fontos, hogy a dokumentumokban azok tapasztalatai is megjelenjenek, akik nap mint nap gyermekekkel foglalkoznak. A szeptemberi találkozó után szélesebb körül társadalmi egyeztetést is terveznek az új alapprogramról. 20 ezer forintért akarta levenni a rontást áldozatáról egy 52 éves nő Debrecenben. A rendőrség szerint a nő egy járókelőt győzött meg arról, hogy veszélyes rontás van rajta, majd a szertartáshoz egy 20 ezrest kért el tőle. Amikor megpróbálta elvenni a pénzt, dulakodás alakult ki, amelyre az arra járőröző rendőrök is felfigyeltek. Kiderült, hogy a nő korábban egy dohánybolt eladójának is felajánlotta szolgáltatását, majd készpénzt és dohánytermékeket lopott. Rablás kísérlete miatt most őrizetbe vették, a bíróság pedig már elrendelte a letartóztatását. Felfüggesztette a gyártási tevékenységet az Iparbiztonsági Hatóság az EcoPro egyik debreceni üzemépületében. A Hajdú-Bihari vármegyei kormányhivatal ellenőrzése több szabálytalanságot is feltárt, egyes technológiai részegységeket átlátszó fóliával takartak le, fekete por kiporzását is igazolták, emellett hiányos tömítést is nyitható közvetlenül a szabadba vezető nyílászárót is találtak. A hatóság most 2 millió forint katasztrófavédelmi bírságot szabott ki, a gyártás pedig addig nem folytatódhat, amíg a cég meg nem szünteti a jogsértő állapotot. A hatóság ennek teljesítését később újra ellenőrzi majd. Újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút felújítása. Szeptember 14-én hétfőn a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti részén kezdődnek munkálatok. Elsőként a déli páros oldalon végeznek szegélybontást és szegélyépítést, valamint egy buszmegállót is áthelyeznek. Ezt követően pedig megkezdik a külső sávok aszfaltjának felmarását. A felújítása várhatóan decemberig tart. A forgalmat a munkák idején folyamatosan fenntartják, ugyanakkor ideiglenes forgalmi rendre és lassabb haladásra kell számítani. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az autósoktól. Ismét megszaporodtak az MDM nevében küldött adathalász üzenetek. A szolgáltató szerint egyre több ügyfél kap olyan SMS-t vagy e-mailt, amely hamis fizetési felszólítással, illetve szolgáltatás kikapcsolásával próbálnak meg nyomást gyakorolni rájuk. Előfordul az is, hogy valamilyen nyeremény átvételére kecsegtetik a címzetteket. A csalók célja, hogy egy személyes adatot, bankkártya adatokat, jelszavakat vagy PIN kódokat szerezzenek meg. Az MDM most arra figyelmeztet, hogy az ilyen üzenetekben szereplő linkekre kattintsunk rá, és gyanús megkeresés esetén mindig a szolgáltató hivatalos felületein ellenőrizzük az információkat. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén ma is napos száraz időre készülhetünk, csak időnként jelenhet meg néhány felhő. Esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. 3, 2, 1.
4: Köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra után járunk. Ez a 93.5 Shine FM Debrecen. Ebben az órában még pörög a civis aktuál. Rengeteg helyi érdekességgel foglalkozunk majd. Hozom a kiváló zenéket. Ha bármit látsz, akkor köszönöm, a segítesz. 0620 316 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a civis aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltatása.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93-et a Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuál, és jelentős vasúti és közlekedési fejlesztések indulnak Debrecenben. A 3150 milliárd forintos országos keret mintegy 10%-a érkezik majd a Civis városba. A program részeként teljesen átalakítják a nagyállomást, ahová a Volán pályaudvar is átkerülhet. Emellett akadálymentesítik az aluljárókat, valamint lifteket építenek. Az egyes villamos vonalat tram-train rendszeré fejlesztik, így a környező településekről átszállás nélkül lehet majd bejutni Debrecen belvárosába. Erről beszélt korábban a debreceni televíziónak Papp László, Debrecen polgármestere.
2: Az integrált közlekedés fejlesztési operatív program plus kiemelt projektjeinek megállapításáról szóló kormányhatározat 2024. március 5-én jelent meg. A projekt megnevezése Debrecen egyes villamosvonal rekonstrukciója és 9 darab villamos beszerzése. Ugye ezt követően kellett volna, vagy kellene elindítani azokat az előkészítési folyamatokat, amelyek végső soron a megvalósításhoz vezetnek. Ugye mi volt a szakmai elvárás a pályázati kiírással kapcsolatban? Ugye a Debrecen egyes villamos vonalon közlekedő járműállomány megújítása új alacsonypadlós villamosokkal, valamint a villamospálya fejlesztése. Erre 23,2 milliárd forint indikatív forrást rendelt a vonatkozó jogszabály. Ugye ezt tartalmazta, hogy utaltam a pályafelújítást és a járművek beszerzését. Ugyanakkor azonban többször jeleztük a minisztériumnak, hogy a pályázati felhívás az nem megfelelő, és nem teszi lehetővé azt, hogy előre lépjünk a pályázat megvalósítása érdekében. Ez még a Navracsics minisztérium által kiírt pályázati felhívás volt, ami azt tartalmazta, hogy a benyújtás feltétele, hogy aláírt, tehát amikor a 23,2 milliárd forintos pályázatból a pályafelújítás részre, ami nagyságrendileg 14-15 milliárd forint körüli összeg, erre az önkormányzat benyújtja a pályázatát, akkor már aláírt kivitelezési szerződéssel rendelkezzen. Tehát én még olyan pályázatot nem hallottam, ahol a forrás az még feltételes, de az önkormányzatnak már aláírt kivitelezési, még ha feltételes is, kivitelezési szerződéssel kell rendelkeznie. De ugye ez azt jelenti, hogy előtte meg kell valósítani, el kell készíteni a RMT, tehát a részletes megvalósíthatósági tanulmányt, utána az alapján el kell indítani a engedélyes és kiviteli tervek elkészítését. Ez a két tétel, vagy ez a három, ez nagyságrendileg olyan 900 millió, 21 milliárd forint körüli saját forrás biztosítását, ez nem előfinanszírozott, saját forrás biztosítását jelentette volna, azzal, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a pályázat végül is eredményes lesz, és ez az összeg akkor bukó a város részéről. 2026. augusztus 8-án megjelent az integrált közlekedésfejlesztési operatív program plusz módosítása, az ICO plusz módosítása, amelyben nevesíti Debrecen nagyállomás rekonstrukciója, környéki tram-train közlekedés előkészítése, villamos hálózat fejlesztése, előkészítés projektet. Mindezt úgy, hogy semmilyen kommunikáció a város és az illetékes szakminisztérium között nem volt. Nem csak hogy a város, hanem a Debreceni Közlekedési Vállalat és az illetékes szakminisztérium között. Érinti a nagyállomás főpályaudvar kérdését, intermodális központot, a debreceni villamoshálózat fejlesztését, a 106-os, 108-as vasútvonal közös tram-train üzem előkészítését, és az egyes villamos vonal ezzel összefüggő felújítását. Erre 7,8 milliárd forint indikatív forrást hagy gyakorlatilag a konzorciumi partnereknél ez a kiírás. 7,8-at a korábbi 23,2-höz képest. Ugye ez valójában azt jelenti, hogy 15 milliárd forint elvisz Debrecen fejlesztési csomagjából, vagy legalábbis időlegesen ez kikerül ebből a csomagból.
1: A következő percekben pedig Tóth Szabolcsot hallják, a DKV ZRT vezérigazgatóját.
0: Közlekedés szakmailag azt a javaslatot tettük egyébként az ICO Plus Monitoring Bizottság irányába is, hogy kerüljön vissza az a rész, hogy a egyes villamos projekt előkészítése az egy külön projekt legyen, ne legyen összevonva a tramtrén nagyállomás projektekkel. Mi ezt a javaslatot tesszük most is. Mi azt gondoljuk, hogy az előkészítő munka, hiszen azért az elmúlt egy-kettő év nem telt el munkanélkül természetesen, hiszen az RMT pályáztatásához az anyag, az indikatív ajánlatok bekéréséhez ez elkészült. A járművek specifikációját elkészítettük, tehát tudjuk, hogy mit szeretnénk, milyen járműveket szeretnénk Debrecen városában. Mi azt gondoljuk, hogy ez a projekt még határidőn belül végrehajtható. Mi ezt szeretnénk kérni, és ezt a folyamatot szeretnénk támogatni, természetesen egy szakmai párbeszéd kialakításával.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és ugye megnyitották a Debrecen Egyetem 112. tanévét. Az intézmény ünnepi szenátusi ülését a Phoenix Arénában tartották, ahol több mint 12.000 elsőéves hallgatót köszöntöttek. Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy az egyetem a hagyományaira építve képes folyamatosan megújulni és egyedülálló környezetet kínálni a tanuláshoz, a közösségi élethez és a szakmai fejlődéshez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint a Debrecen Egyetem Magyarország egyik legfontosabb felsőoktatási intézménye, amely nemzetközi szinten is vonzó. Elsőként Bács Zoltán rektor beszédét hallják.
2: Intézményünk szellemi gyökerei 1538-ig, a református kollégium alapításáig nyúlnak vissza. Debrecen városa megkerülhetetlen alap a kollégium és a Debreceni Egyetem alapításának történetében is. Közel 500 év tudása, hite, kitartása, együttműködése és közösségteremtő ereje van jelen velünk minden napon. E hosszú történet során változtak az intézményi formák, átalakultak a tudományok, új karok, képzések és kampuszok születtek, de a legfontosabb küldetés változatlan maradt: tudást adni, tehetséget gondozni, közösséget építeni és szolgálni a városokat, a régiókat, az országot és a világot is. A Phoenix azért tud újra és újra felemelkedni, mert minden újjászületésében magával viszi mindazt, ami előtte érték volt. Ilyen a Debreceni Egyetem is. A hagyományaira büszke, de soha nem a múltban élő intézmény. Történelmi örökségére építve képes folyamatosan megújulni, alkalmazkodni a változó világhoz. Függetlenségére, autonómiájára törekszik, hatékony működési modelleket épít, amelyekkel a feltételeket, a stabilitást, a biztonságot és a jövő bázisát teremti meg polgárai számára, miközben az akadémiai szabadság sem sérülhet. Köszönöm egyetemünk minden polgárának az elmúlt tanévben végzett munkáját, és számítok rá az új tanévben is.
1: A következő percekben pedig az oktatási és gyermekügyi minisztert hallják, Lannert Juditot.
3: Ez a nemzetközi szinten is nagyszerű és vonzó intézmény kiemelkedő helyet foglal el a diplomások elhelyezkedési esélyeit mérő rangsorokban. Az adatokból az is kiolvasható, hogy az egyetem odafigyel saját értékeire, az oktatás minőségére és a kutatómunkára. Azok a hallgatók, akik ide járnak, nagyon szerencsésnek mondhatják magukat. Több mint 30.000 fiatal tanul itt, és idén több mint 9.000 új hallgató léphet be az egyetem kapuján. A Debreceni Egyetem 44 szakképzőintézménye 12 ágazatban kötött együttműködési megállapodást, és több mint 2700 oktató és kutató dolgozik itt. Ezek a számok mutatják, hogy Magyarország egyik legfontosabb egyetemeiről van szó, amely az új kormány számára kiemelt jelentőségű. A Debreceni Egyetem úttörő volt a külföldi diákok sikeres bemozásában is, az erre alkalmazott többszintű rendszere, partnerhálózattal, regionális irodákkal és intenzív marketinggel példaértékű modellként szolgál a többi magyar egyetem számára. Emellett a debreceni siker másik kulcsa a helyi adottságokra építkező gyakorlatias közelítésmód, amire nagy szükség lesz a jövőben is, mert komoly feladatok várnak itt a Kárpát-medence egyik kiemelten fontos régiójában mindenkire. A Debreceni Egyetem az egyik olyan fontos felsőoktatási intézményünk, amelytől Magyarország jövője elválaszthatatlan. Az orvosképzés nemzetközi hírű, ami az intézmény egészségügyi feladatai miatt is fontos, de például a műszaki tudományoktól az agrár vagy a társadalomtudományi és bölcsész képzésekig sok területen zajlik itt kiváló munka. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről kivezetjük a pedagógus képzést, a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának a kialakításán dolgozunk. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását szeretnénk segíteni, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és felel meg a 21. század követelményeinek. A jövő pedagógusainak biztos szakmai és módszertani tudásra, korszerű digitális ismeretekre, valamint arra a képességre van szükségük, hogy felismerjék a gyermekek eltérő adottságait és eredményesen segítsék a kibontakozásukat. A pedagógus képzés valamennyi területén erősíteni kívánjuk, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, valamint az eltérő szociális helyzetű tanulók eredményes támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Ehhez világos követelményekre, erős felsőoktatási műhelyekre és a köznevelés gyakorlatával szoros kapcsolatban álló képzésre van szükség. Kiemelt célunk, hogy hosszú évek után ismét sok tehetséges és elhivatott fiatal válassza a pedagógusi hivatást. Ehhez vonzóvá kell tennünk a pedagógus pályát, nem csak megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülést, hanem kiszámítható életpályát, szakmai önállóságot és folyamatos fejlődési lehetőséget is kínálnunk kell.
1: Pap László Debrecen polgármesteren Lanner Gyurit felhívására nem vett részt a megnyitón, vele a Debreceni Televízió készített külön interjút.
0: Szerintem méltatlan helyzetben hozta a miniszterasszony egyrészt az egyetemet, másrészt nyilván a várost. Rengeteg alkalommal vettem részt a tanévnyitó ünnepségen, és soha nem volt aktuál politikai vonatkozása. Ez egy nagyon szép és hagyományokra visszatekintő, komoly hagyományokra visszatekintő eseménye Debrecennek, amikor az első éves diákok, akik közül nagyon sokan nem debreceniek, gyakorlatilag az egyetem vezetésével együtt a város polgáraivá fogadjuk. Üzeneteket fogalmazunk meg a várossal kapcsolatban, hogy miért jó Debrecen, hogy miért jó itt tanulni, és majd miért lesz jó itt maradni ebben a városban, hiszen minden polgármesternek az a feladata, az a dolga, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegye a városát. És rendre ezekkel az üzenetekkel szólítjuk meg a Debrecenben tanuló egyetemistákat, elsőéves hallgatókat, és ez most sem lett volna másképpen. Ezt a tradíciót, ezt a hagyományt szakította meg ez a illetlen kérés miniszterasszonytól, és hát azt sem veszi figyelembe miniszterasszony, hogy Debrecenben a felsőoktatás az a város testéből nőtt ki. 1538 református kollégium alapítása óta mindig a város támogatásával, közreműködésével működött a felsőoktatás, és amikor 1912-ben megalakult a Magyar Királyi Tudományegyetem Debrecenben, akkor a város adott hozzá ingatlant, telket és nagyon jelentős támogatást a város költségvetéséből. Tehát egy nagyon szoros együttműködés van közöttünk, ez egy tradicionális együttműködés, ez nem aktuál politikai együttműködés, és szerintem óriási hiba volt a részéről ezt a kérést megfogalmazni, különösen itt Debrecenben.
4: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
5: Sunshine FM programajánló.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM programajánlókkal folytatjuk, mert a következő időszakban is van mire tervezni. A programok tekintetében így Kiskatamár a stúdióban. Szia!
6: Szia, Roli! Készüljetek fel egy felejthetetlen színházi utazásra Franciaországtól egészen Tündérországig, mert szeptember 18-ától a Csokonai Teátrum nagy színpadára érkezik Kacsó Pongrácz János Vitéz című népszerű daljátéka. Petőfi örök klasszikusa és Heltai Jenő varázslatos versei Fejes Szabolcs rendezésében kelnek életre Debrecenben. Éljétek át Kukorica Jancsi és Iluska síron túl is tartó örök szerelmének történetét ezen a nagyszabású előadáson. Hajtogassátok a dobozokat és élesítsétek a margóvágót, mert szeptember 19-től Debrecenbe a Csokonai Fórum Kóti Árpád termébe érkezik Örkény István halhatatlan tragikomédiája, a Tóték. Herceg T. Tamás rendezésében nézhetitek végig Tóth Lajos és a frontról érkezett kissé zakkant őrnagy, fergeteges és egyben elgondolkodtató csatáját. Gyertek el és derítsétek ki, meddig lehet bírni a megfelelési kényszert, meg az éjszakai dobozolást. Keressétek elő a régi diákigazolványt és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, feleleveníthetitek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk! Készítsétek elő a legmenőbb kalapot és a hófehér zoknit, mert szeptember 26-án este 7-kor a Pop királyának slágerei teljesen új köntösben csendülnek fel a debreceni Kölcsei Központban. A Jackson át a koncerten több mint 50 művész, rockzenekar, vonósok és egy 30 fős kórus gondolja újra Michael Jackson legismertebb dalait. Ez nem egy sima utánzás, hanem egy lenyűgöző, monumentális zenei élmény, amit minden rajongónak látnia és hallania kell. Készítsétek a rekeszizmokat egy kiadós tornára, mert szeptember 27-én este 6-kor Ráskó Eszter robban be a debreceni Kölcsei Központ színpadára a Sátántanga című önálló estjével. A hamisítatlan, kendőzetlen humor és a fergeteges poénok garantáltak ezen az estén, ahol Ress Abigail műsorvezető gondoskodik a jó hangulat felvezetéséről. Gyertek el egy felejthetetlen nevetésre, és engedjétek ki a gőzt Ráskó Eszter sziporkázó előadásán. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük minden további programtippet, érdemes akár ma is majd eszemezgetni a sunshine.hu-n.
4: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
5: Sunshine FM program. Ajánló.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, és így szeptember 13-án is pörög tovább a Civis Aktuál. Csak nem 30 standon több száz állásajánlattal várták az érdeklődőket a 15. állásbörzén a Debreceni Kölcsei Központban. A jubileumi rendezvény célja az volt, hogy a munkáltatók és a leendő munkavállalók közvetlenül találkozhassanak és részletesen megismerhessék a nyitott pozíciókat. A cégek Debrecenből és a megyéből is kínáltak munkalehetőségeket. Emellett képzési információkat is kaphattak a látogatók. A rendezvényen elhangzott, hogy 10 éve több mint 80 ezeren dolgoztak Debrecenben, ma már körülbelül 100 ezeren. Az évtized végére pedig tovább nőhet majd a foglalkoztatottak száma a városban. Erről beszélt korábban a Debreceni Televíziónak Barcsa Lajos, a polgármester.
2: A Debrecenben dolgozók egy harmada nem is a városunkból jön ide dolgozni, hanem a városon kívül jön ide dolgozni, a régióból. Úgyhogy Debrecennek a népesség megtartó ereje és a vonzás körzete ezáltal bővült, és talán elérjük azt a célt, amit ugye kitűztünk magunk elé, hogy ha valaki, és nagyon jó látni azt, hogy ma is nagyon sok fiatal álláskereső, valószínűleg még tanulnak, álláskereső van itt, hogyha valaki itt tanul, akkor ne kelljen első opcióként abban gondolkodnia, hogy azonnal menekülök Budapestre vagy Nyugat-Európába, hanem több lehetőség közül Debrecenben itt helyben tudjon választani, és ezt követően itt tudjon családot alapítani. Ez volt a cél. Hogyha megnézzük azt, hogy nyilván összefüggésben van a kettő, hogy minél több foglalkoztatott van, az álláskeresők száma is, elnök úr is beszélt a megyei adatokról, a mi statisztikánk szerint itt Debrecenben is jelentős mértékben csökkent egyébként az álláskeresők, a regisztrált álláskeresőknek a száma. Még több mint egy évtizeddel ezelőtt több mint 10 000 voltak, 12 000 körüli volt ez a létszám, ma már pár ezren, körülbelül 4 000 vannak regisztrált álláskeresők, de itt van majd a kormányhivatal szakembere elmondja, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tényleg az álláskeresők létszámában is látszik az a tendencia, hogy immáron a munkáltatók versengenek a munkavállalókért, és nem fordítva. Úgyhogy azért is jó ez a rendezvény, és köszönet a HAON-nak, hogy 15. alkalommal megrendezik ezt az eseményt, mert itt egy közvetlen kapcsolatfelvétel tud megtörténni a munkavállalók, a potenciális munkavállalók és a munkáltatók között. Meg kell becsüljük azt egyébként, ami Debrecenben történik, higgyék el. A világban, vagy legalábbis Európában mindenféleképpen válságban van a gazdaság. Hogyha megnézzük egyébként mondjuk az európai gazdaság szerepét az amerikai vagy a kínai gazdasághoz képest, akkor azt lehet mondani, hogy Európa stagnál vagy csökken, míg a kínai és az amerikai gazdaság pedig növekszik a világgazdaságban foglalt súlya tekintetében. Magyarországon számos új munkahely jött létre az elmúlt évtizedben, és én azt gondolom, hogy az, hogy itt Debrecen jelentős részt tudott vállalni, ennek még nagyon-nagyon nagy jelentősége lesz az elkövetkezendő években, akkor, amikor majd nem lesz ennyi munkahely, mert a gazdaság nem prosperál annyira, Debrecen egy kis szigetként tud itt működni, és továbbra is munkahelyeket tud majd biztosítani a debrecenieknek és a környékbelieknek egyaránt.
1: Az állásbörzével kapcsolatban a Debreceni Televíziónak Szilágyi Sándor is nyilatkozott, a DSC főigazgatója.
3: Debrecenben a gazdasági átalakulás egy szerkezeti változást hozott az elmúlt időszakban, mind az oktatásban, mind a munkaerőpiacon. Megjelentek olyan szakmák, olyan ágazatok, olyan területek, amelyek a korábbi időszakban nem voltak, és lehet, hogy háttérbe szorulnak olyanok, amelyek korábban az élmezőnyben voltak. Ezt a gazdasági átalakulást, ezt a szerkezet átalakulást az oktatásnak és a munkaerőpiacnak is le kell követni, és én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy mi támogatjuk ezt a kiállítást, mert a filozófiánk az, hogyha a szakképzésbe bekerülnek hozzánk a diákok, akkor egy karriert mutatunk nekik, egy életutat mutatunk nekik, megtanítjuk őket bizonyos szakmára, megtanítjuk arra, hogy hogyan lehet váltani, ha ez szükséges, mi az az irány, amely a jövőt fogja meghatározni, és akár a végzettségükkel ebben a munkaerőpiacban megtalálják a lehetőségeket. De nem csak a fiatal diákoknak, hanem, mint mondtam, szerkezet átalakulás történt a gazdaságban. Ezért nagyon fontos az is, hogy olyan szakembereknek is, akik már felnőttként dolgoznak, át kell gondolni az elmúlt időszakot, és lehet, hogy más szakirányt, más területet kell választaniuk, és erre is fel vagyunk készülve, hogy nekik is lehetőséget biztosítsunk felnőttek szakmai képzésében, felnőttek szakmai oktatásában. A Debreceni Szakképzési Centrum közel 80 szakmát kínál 22 ágazatban.

0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Változnak az örökbefogadás szabályai. Új férőhelyeket hoznak létre a gyermekvédelmi rendszerben. Az egyházakkal egyeztetett az egészségügyi minisztérium. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Változtat a kormány az örökbefogadás szabályain, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A jelenlegi rendszerben az egyedülálló kérelmezők örökbefogadásához külön miniszteri jóváhagyás szükséges. Magyar Péter szerint ezt módosítják, mert nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell eldönteniük, hogy egy gyermek számára milyen körülmények biztosítják a kiegyensúlyozott életet. A változtatás az azonos nemű párokat is érintheti, akiknek tagjai korábban egyedülállóként adhattak be örökbefogadási kérelmet, de a részletes új szabályokat egyelőre nem ismertették. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Egy országos felmérés szerint Magyarországon csak nem 130 ezer gyermek veszélyeztetett, 23 ezeren pedig állami gondoskodásban élnek. A programból 6 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre, 3,5 milliárd pedig technikai beruházásokra. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet alakítanak ki, és 15 speciális gyermekotthon ellátását is megerősít. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők számára, 1,5 milliárdot pedig a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek támogatására fordítanak. Magyar Péter szerint az ágazati béremelés első lépése már idén ősszel megtörténik. Újra tárgyalják a Svájcból tervezett használt motorvonatok beszerzését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta azt a korábbi utasítást, amely a MÁV-ot a Stadler GCV vonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelezte volna. A vasúttársaság szerint a konstrukció kirívóan drága és gazdaságtalan volt. A MÁV legfeljebb 93 használt motorvonatot vásárolna Svájcból, a beszerzés azonban egyelőre nem hiúsult meg. A feltételeket és a karbantartási árakat újra tárgyalják, erre december végéig van lehetőség. Vitézi szerint csak akkor kötnek szerződést, ha az műszakilag és pénzügyileg is előnyös lesz. Aflatoxin szennyezettség miatt két tétel Lupilu Bio gyümölcspürét hív vissza a Lidl. Az érintett termék a 100 g-os mangóalma őszi barack ízű változat, amelynek minőség megőrzési ideje 2027. június 5-e vagy június 10-e. A szennyeződést önellenőrzés során mutatták ki. A kifogásolt tételeket már kivonták a forgalomból. Az aflatoxin egyébként egyes penészgombák által termelt méreganyag, amely nagy mennyiségben vagy rendszeresen fogyasztva máj és vese károsodást, valamint daganatos betegséget is okozhat. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett gyümölcspürét ne fogyasszák el. Az élet elejé nehéz és érzékeny kérdésekről egyeztetett az egészségügyi minisztérium a nagyobb egyházak vezetőivel és szakértőivel. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a megbeszélés középpontjában az állt, hogyan kaphatnak valódi segítséget azok, akik nehéz döntési helyzetbe kerülnek. Szó volt a megfelelő tájékoztatásról, a döntéshez szükséges időbiztosításáról, valamint a lelki és pasztorális támogatás elérhetőségéről. A miniszter szerint az egyházak több kérdésben eltérően gondolkodnak, abban azonban egyetértés volt, hogy a nehéz helyzetben lévőket támogatni kell.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben holnap borongósabb, hűvösebb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor, így időnként nedves utakra is számítani lehet. A szél többfelé megélénkülhet, délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Szűcsinek nagyon köszönöm a híreket. 2 óra után 4 perccel csapjunk bele a mai Sunlight-ba. Én Mara vagyok. 4 órán keresztül rádióz velem, hozom a térség ritmusát és a legtöbb infókat. Megkezdem az órát Dua Lipával és a Dance the Night-tal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

üzenet, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon szeptember 13-án a kornélok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Mindemellett ma van a szepszis világnapja, amit 2012-ben kezdeményeztek. A célja, hogy felhívja a figyelmet a szepszisre, vagyis egy életveszélyes állapotra, amely során a szervezet fertőzésre adott szélsőséges immunválasza saját szöveteit és szerveit is károsíthatja. De ezen a napon több érdekesség is van, többek között a programozók napja is van. Ezt a napot az év 256. napján tartják. Ez normál évben szeptember 13, szökőévben pedig szeptember 12. 1985-ben, szeptember 13-án született meg a Super Mario Bros. Japánban ezen a napon jelent meg. Ez volt a Mario sorozat első Super Mario játéka, és a Nintendo saját történeti oldala szerint innen indult a sorozat világméretű sikertörténete. Van egy kis fun factem is hozzá, Mario első megjelenésekor még nem is Mario volt a neve, a Nintendo szerint Jumpmanként emlegették. De Tupac halála is szeptember 13-ához kötődik, a legendás amerikai rapper 1996. szeptember 13-án halt meg, 6 nappal azután, hogy Las Vegasban meglőtték. A magyar dal napja is ma van, hivatalosan szeptember 2. vasárnapján tartják. Az ötlet egyébként Presser Gáborhoz kötődik, az első magyar dal napját 2008-ban rendezték meg, a Sziget 0. napján, 2009-től pedig országos programsorozattá vált. Most, hogy ennyi infót már belepakoltam a kis fejedbe, megyünk tovább a jobbnál jobb zenékkel, közülük is Tylával és a Waterrel. Hamarosan meg fogjuk nézni, hogy mi a helyzet az utakon, de arra kérlek téged, hogyha bármit látsz, feltétlenül oszd meg velem. 0620 316 3000. Most pedig már szól is neked jó hangosan a Sunshine-on Tyla és a Water.

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Jó tengerőt!

0: az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Majka Curtis és Nika közöse után közlekedési infóval megyünk tovább a Sunshine-on. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy Nyíregyháza Nagykáló között jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van. Ezért jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre is kell számítani. A Vasvári Pál utcán is szintén jelzőlámpás forgalom irányítás van, a Hímes utca pedig továbbra is le van zárva. És ami nagy valószínűséggel a leginkább megnehezíti a közlekedést, az a 36-os főút teljes útlezárása. Szeptember 7-én kezdődött meg a munkálat a 36-os főúton, október elejéig teljesen le van zárva ez az érintett útszakasz. A kijelölt terelőút a 338-as főút, vagyis a nyugati elkerelő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni a lezárást. Viszont hétfőtől szeptember 14-től a 41-esen az Orosi úton burkolat felmarás fog történni, forgalomkorlátozással járó munkálat lesz folyamatban. Viszont Debrecen térségében is több helyen lassabb haladással kell számolni, többek között a 33-as főúton, ahol útépítés zajlik. Ez érinti a 101-es és a 103-as kilométer közötti szakaszt. De sávlezárás van a 33-as főúton, a 107-es és a 109-es kilométer között. Mindkét irányban az útszegély javítását és aszfaltozási munkákat végeznek, ezért a külső forgalmi sávot helyenként lezárják. A 35-ös főúton pedig Hajdúböszörménynél útszűkület van, és Mátészalka térségében a 70-es és 72-es kilométer között félpályás a korlátozás. Én csak azt tudom javasolni, mielőtt elindulsz bárhová, tájékozódj a lezárásokról, az esetleges lassabb haladásról, de továbbra is várom az útinfókat, segítsük együtt autóstársainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé Jennifer Lopez és David Guetta közösét, a Save Me Tonight-ot játszom neked a Sunshine-on 2026-ból.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: ne törje vihar a szárnya.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Helyi hírek, információk.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

Mást azután elérkeztünk a Sunlight első órájának a végéhez. A következő órában fogunk majd horoszkópozni, és foglalkozunk az egészségünkkel is, de nem haladok ennyire előre, mert előtte lezárom az órát egy olyan dallal, amit az elmúlt években újra és újra felidézhetünk magunknak. Ez nem más, mint Tom Odell és az Another Love, a brit énekes dalszerző 2012-ben írta meg a dalt, ami eredetileg a Long Way Down című debütáló albumán jelent meg. Érdekesség, hogy bár már több mint egy évtizede jelent meg, a TikToknak és különböző filmes sorozatos felhasználásoknak köszönhetően újabb generációkhoz is eljutott. A zongorás, fokozatosan építkező dal pedig pont attól működik ennyire jól, hogy egyszerre nagyon személyes, és mégis elképesztően könnyű vele azonosulni. Úgyhogy ezzel a dallal búcsúztatom ezt az órát, utána egy pici PH érték, majd jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a következő

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati e-hulladékgyűjtést. Egyeztettek a hajléktalanság kezeléséről a városban. Új nevet kapott a NAV online pénztárgépes rendszere. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati elektronikai hulladékgyűjtések korábbi gyakorlatát. A MOHU közlése szerint egy 2025-ös kormányhivatali döntés miatt kellett megszüntetni az e-hulladék átvételét ezeken az alkalmakon. A változásról valamennyi önkormányzatot értesítették már. A megunt vagy elromlott elektronikai eszközöket a továbbiakban a MOHU hulladékudvaraiban, szerződött fémkereskedő partnereknél, valamint az átvételre kötelezett üzletekben lehet leadni. A MOHU most hangsúlyozta. A változás hátterében a kormányhivatali jogértelmezés áll. Szigorúbb fellépés jöhet Debrecen közterületein az agresszív vagy jogsértő magatartással szemben. A rendőrség, a közterületfelügyelet, a Reformix, a Városháza és az érintett önkormányzati képviselők egyeztettek a közterület biztonságáról. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a cél egyszerre a segítségnyújtás és a határozott fellépés. Aki rászorul, támogatást kapjon. Aki viszont fenyegetően vagy jogsértően viselkedik, azzal szemben intézkedjenek. Csúszik a debreceni tükörtó és környezetének felújítása. Eredménytelen lett ugyanis az önkormányzat első közbeszerzési eljárása. A határidőig mindössze egyetlen ajánlat érkezett, annak összege azonban jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Ezért új pályázatot írnak ki. A tervek szerint elbontják a jelenlegi sekély betonmedrű tavat, és helyette csaknem 1000 négyzetméteres lépcsősen mélyülő vízfelület készül. Felújítják a vízköpőszobrot, valamint annak műemléki fém és kőelemeit is. Térképre kerültek azok a debreceni helyszínek, ahol fokozott defekt veszély fenyegeti a kerékpárosokat. A problémát ezekben a hetekben főként a királydinnye tüskés termése okozza, amely könnyen átszúrhatja a biciklik gumiját. A kerékpár szervizekben emiatt most sokan jelentkeznek defekttel. Egy aktivista most olyan térképet készített, amelyen bárki bejelölheti, hol találkozott királydinnyével, így a veszélyes szakaszok elkerülhetők. A szakemberek defektvédett külsőt, védőszalagot vagy speciális tömítő folyadékot is javasolnak a védekezéshez. Két debreceni kötődésű szerző is bekerülhet a 2026-os Margódi 10 döntőse közé. Horváth Adél Sok ördögök című kötete és Fábián Tamás Bravúros mutatványok, amiket senki sem látott című könyve is esélyes az elismerésre. Horváth Adél Debrecenben él és dolgozik, Fábián Tamás pedig korábban a Debreceni Egyetem hallgatója volt. A legjobb első próza kötetnek járó díjat október 15-én adják át a Nemzeti Táncszínházban. A győztes 1 millió forintot, valamint jelentős kereskedelmi és média támogatást is kap majd. Pénztárgép portál néven működik tovább a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi COBAC rendszere. A NAV szerint az új elnevezés egyértelműbben mutatja, mire használható a felület. Itt intézhetők ugyanis az online és az e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, valamint ezen keresztül kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatás. Az átnevezés a rendszer működését nem érinti. A korábbi felhasználók jogosultságok, hozzáférések és adatok változatlanul megmaradnak. A NAV most hangsúlyozza, az átállás miatt a felhasználóknak nincs külön teendőjük.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel és záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 órát és a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Sunlight második órájába. Ebben az órában, ahogyan ígértem, horoszkópozunk, és foglalkozunk majd az egészségünkkel, de előtte jön Ed Sheeran, és megkezdi az órát. Tekerj a hangerőn, hiszen ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Kygo és Whitney Houston közöse a Higher Love. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig már Katályi a terep, aki összegyűjtötte, mit jósoltak mára, szeptember 13-ára a csillagok.
2: A kos hajlamos lehet túlpörögni a hét indításakor, ezért érdemes tudatosan, lassan és megfontoltan nekilátni a teendőknek. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, s a megbízhatóságával gyorsan kivívja környezet elismerését. Az ikrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik, és határozottságával azonnal magára vonja a csapattársak figyelmét. A szűz nyomban kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmazni a észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A Skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, s ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet a többiek segítségére.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most pedig menjünk tovább egy igazán koffeines dallal, ami nem lesz más, mint Sabrina Carpenter és az Espresso 2024-ből. Na, hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Megérkeztek az első hűvös reggelek, amikor az ember kilép az ajtón, és már is felmerül a kérdés, na akkor most elő a nagy kabáttal, vagy még azért várjunk vele? És persze ilyenkor előkerül a klasszikus mondat is, öltöz fel rendesen, mert megfázol. De vajon tényleg a hidegtől leszünk betegek? A rövid válasz nem közvetlenül. A náthát és a legtöbb őszi-téli légúti fertőzést vírusok okozzák, tehát attól önmagában még nem kapunk el egy fertőzést, hogy reggel 10 fok van, és vékony kabátban indulunk el. Viszont a hidegebb időjárás közvetve valóban kedvezhet a légúti fertőzések terjedésének, többet tartózkodunk zárt helyeken, közelebb kerülünk egymáshoz, és bizonyos vírusok ilyen körülmények között könnyebben terjednek. Akkor hogyan érdemes felöltözni? A legjobb taktika az, ha rétegesen öltözünk, így reggel, amikor még csípős a levegő, nem fázunk, napközben pedig könnyen levehetünk egy réteget, ha felmelegszik az idő. Különösen fontos, hogy a kezünk, a lábunk és a fejünk ne hűljön át kellemetlenül, főleg, ha hosszabb időt töltünk a szabadban. És még egy fontos dolog, a ne fázd meg nem azt jelenti, hogy egész ősszel be kell zárkózni a lakásba, sőt, a rendszeres szabadtéri mozgás kifejezetten jó szokás. Egy őszi séta, egy kis futás vagy biciklizés remekül belefér, csak az időjárásnak megfelelő ruházat kell hozzá. Szóval jöhet az ősz, csak ne felejtsük el, nem maga a hideg betegít meg, hanem a kórokozók. A megfelelő öltözködés pedig elsősorban abban segít, hogy komfortosan és egészségesen vészeljük át a hűvösebb napokat. Ma nagyon kellemes az időjárás, jelenleg is térségünkben 23 Celsius fok van, közepesen felhős, nyugodt őszi idővel zárjuk ezt a hetet, én pedig már játszom is neked a pihenés, vagy akár egy jó séta mellé, Disco Lines-tól a No Brook Boys-t a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

El is érkeztünk a Sunlight fél idejéhez, ami azt jelenti, hogy már csak 2 órán keresztül tudunk együtt rádiózni. A következő órában bulvárkodunk egy picit, és ismételten meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, feltétlenül azt meg velem 0620-316-3000. Az órát pedig Tiestóval és Karol G-vel zárom, akiknek a találkozása azért is érdekes, mert 2 elég különböző zenei világból érkeztek. A holland DJ az elektronikus zene egyik legismertebb alakja, a kolumbiai Karol G pedig a latin pop és a reggaeton egyik legnagyobb sztárja. A Don't Be Shy 2021-ben jelent meg, és Karol G első angol nyelvű kislemezeként is különleges helyet foglal el a pályáján. A dalban jól működik az elektronikus dance hangzás és a latin zenei vonal keveréke, szóval nem véletlen, hogy igazi nyári bulizós hangulata van. Már játszom is neked a Sunshine-on, utána egy pici reklám, aztán pedig jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Nem menj sehová!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok önöknek. Elsőnek ugye a hétvégével kapcsolatosan jelentős leterheltség. Parkolásért fizetni nem kell, viszont az nem azt jelenti, hogyha szabályokat figyelmen kívül hagyják. Sajnos napi szinten egyes munkaterületeknél hagynak gépjárműveket, amik nagymértékben akadályozzák az úton folyó munkálatokat. Nagyon sok helyreállítást végeztek az elmúlt napokban a szakemberek közmű vezetékekkel kapcsolatosan, de egyes útszakaszokon további forgalomkorlát közműépítés felújítás korszerűsítéssel kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalom korlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakotelten belül nagyon sok helyen az 50 km/h helyett 40, sőt 30-as kereszttáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakaszokon az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét a viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megújul az óvodai nevelés országos alapprogramja. Kitűzték az újabb hajdúböszörményi időközi választás időpontját. Új támogatási rendszert szeretnének a magyar méhészek. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megújítják az óvodai nevelés országos alapprogramját. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a munkába gyakorló óvodapedagógusokat is bevon. Első körben 20 sorsolással kiválasztott szakember vesz részt szeptember 16-án egy személyes műhelymunkán, ahol a csaknem 40 oldalas tervezetről mondhatják el véleményüket, és tehetnek javaslatokat is. A tárca szerint fontos, hogy a dokumentumokban azok tapasztalatai is megjelenjenek, akik nap mint nap gyermekekkel foglalkoznak. Komádi az első állomása annak a programnak, amely a Biharban élőket segíteni debreceni munkahelyekhez. A Work Start célja, hogy a térség álláskeresői felkészülten léphessenek be a nagyvállalati munkakörnyezetbe. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum egy 400 órás, mintegy 3 hónapos fémipari képzést indítana, amely szakmai tudást és munkavállalói felkészítést is adna. A Debreceni Egyetem kutatási programja szintén Komádiba kezdi majd első vidéki terepmunkáját. A cél, hogy Dél-Bihar is bekapcsolódjon a debreceni nagyvállalatok munkaerővonzás körzetébe. November 22-én ismét időközi választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság a 3-as számú egyéni választókerületbe írta ki a voksolást, az előzmény pedig az, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson polgármesterré választott Kocsis János lemondott az ebben a körzetben korábban megszerzett önkormányzati képviselői mandátumáról. A megüresedett hely betöltéséről ezért újra a választók döntenek majd. A szavazókörök november 22-én reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva, ekkor választják majd meg a 3-as körzet új önkormányzati képviselőjét Hajdúböszörményben. Csaknem 200 programmal készül szeptember 25-én a kutatók éjszakájára a Debreceni Egyetem. Az intézmény immár 19. alkalommal csatlakozik az országos rendezvény sorozathoz. Látványos kísérletek, laborbejárások, önvezető járművek, VR eszközök és újraélesztési bemutatók is várják majd az érdeklődőket. Az asszály, az energiabiztonság és az akkumulátor kutatás is terítékre kerül majd. Programokat Debrecen mellett Nyíregyházán, Hajdúböszörményben és Szolnokon is szervez. Majd. Debrecen adott otthont az 54. országos elsősegély nyújtó versenynek, amelyen mintegy 300 résztvevő mérte összetudását. A versenypálya 15 belvárosi állomásból állt, ezek egyike a Kölcsei Központ mélygarázsa volt. Itt a versenyzők egy baleseti szituációt imitáló feladatot oldottak meg életszerű körülmények között. A rendezvény lebonyolítását a DV Parking is segítette, a szükséges parkolóhelyeket díjmentesen biztosította a Magyar Vöröskereszt számára. Több támogatást és kevesebb adminisztrációt szeretnének a magyar méhészek. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a beporzás miatt az ágazat közszolgáltatási jellegű elismerést is érdemelne. A szervezet még család alapú közvetlen támogatást, a bürokrácia csökkentését, valamint az uniós piacra érkező importmézek szigorúbb ellenőrzését is szorgalmazza. Az ágazat emellett új méh egészségügyi veszélyekre, köztük az ázsiai lódarás terjedésére is figyelmeztet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel és záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szücsi, nagyon köszi a híreket! 4 óra után 4 perccel már itt is vagyok, és belecsapunk a Sunlight 3. órájába. Ebben az órában bulvárkodunk, és megnézzük majd, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620-316-3000. Megkezdem az órát Miley Cyrus-szal és az End of the World-el.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: I'm Miley Cyrus, and this is
1: Csak jó zene.

Shakira után a Sunshine FM-en bulvárkodjunk egy picit. Ha Molnár Tamás neve ismerősen cseng, az nem véletlen. Az Antifitness Klub is a jetlag front embereként ismerhette meg az ország, az elmúlt években pedig szólóban is egyre markánsabb arcát mutatja. Tavaly év végén jelent meg a MySpace című albuma, ami az eddigi munkáihoz képest egy kicsit keményebb, rockosabb irányt is megmutat, és nem lassított 2026-ban sem, februárban érkezett a legújabb dala, a Nem Némíthattok El, ami egy erősen rendszerkritikus szám is jól mutatja, hogy Tomi nem igazán az a típus, aki fél kimondani, amit gondol. Közben természetesen koncertezik is, az idei szezonban több fesztiválon és szabadtéri helyszínen is találkozhattunk vele, a MySpace lemezt pedig turnén is bemutatta. Aki pedig kíváncsi volt rá élőben, az láthatta szeptember 12-én Debrecenben, a Víztoronykertben, ahol színpadra lépett Filóval. Szóval Molnár Tamás most is aktív, új zenékkel és egy meglehetősen szókimondó korszakával, és úgy tűnik, idén sem tervezi levenni a lábát a gázról, ezt a Sunshine FM-en sem fogja megtenni, hiszen a következő percekben már játszom is neked Molnár Tamás és Majka közösét, a Visszapillantót 2024-ből.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: BSV és Nagybogi közöse után nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy Nyíregyháza Nagykáló között jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van. Ezért jelentős torlódásra és hosszabb menetidőre is kell számítani. A Vasvári Pál utcán is szintén jelzőlámpás forgalom irányítás van, a Hímes utca pedig továbbra is le van zárva. És ami nagy valószínűséggel a leginkább megnehezíti a közlekedést, az a 36-os főút teljes útlezárása. Szeptember 7-én kezdődött meg a munkálat a 36-os főúton, október elejéig teljesen le van zárva ez az érintett útszakasz. A kijelölt terelőút a 338-as főút, vagyis a nyugati elkerelő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni a lezárást. Viszont hétfőtől szeptember 14-től a 41-esen az Orosi úton burkolat felmarás fog történni, forgalomkorlátozással járó munkálat lesz folyamatban. Viszont Debrecen térségében is több helyen lassabb haladással kell számolni, többek között a 33-as főúton, ahol útépítés zajlik. Ez érinti a 101-es és a 103-as kilométer közötti szakaszt. De sávlezárás van a 33-as főúton, a 107-es és a 109-es kilométer között. Mindkét irányban az útszegély javítását és aszfaltozási munkákat végeznek, ezért a külső forgalmi sávot helyenként lezárják. A 35-ös főúton pedig Hajdúböszörménynél útszűkület van, és Mátészalka térségében a 70-es és 72-es kilométer között félpályás a korlátozás. Én csak azt tudom javasolni, mielőtt elindulsz bárhová, tájékozódj a lezárásokról, az esetleges lassabb haladásról. Továbbra is várom az útinfókat, hogyha bármit látsz, feltétlenül oszd meg velem, segítsük együtt autóstársainkat. 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Kamrattól a Bimánt játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Gáspár Laci, a Szeretetél. 2013-ból szólt ez a remek zene itt a Sunshine FM-en a Starlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk, és már el is érkeztünk a harmadik óra végéhez, ami azt jelenti, hogy már csak egy teljes órán keresztül tudunk együtt rádiózni. A következő órában hozok keltető visszatekintőt és programajánlót is, de előtte Bibi Rexával és a Faithless-szel fogom zárni ezt az órát, ami egy igazi különlegesség, hiszen a New Religion 2026 márciusában jelent meg, és erősen épít a Faithless legendás 1995-ös Insomnia című slágerére. A dal egy lendületes dance pop szám, Bibi pedig úgy beszélt róla, mint a zenéhez írt szerelmes levélről, arról az érzésről, amikor megszólal a basszus és egyszerűen magával ragad. Remélem, hogy téged is magával ragad, hiszen játszom most a Sunshine-on, utána egy pici reklám, majd jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Töltsd velem a Sunlight utolsó óráját is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Új férőhelyeket hoznak létre a gyermekvédelmi rendszerben. Ismeretlen holttestet találtak Tiszaújvárosban. Hétfőig adott időt a kormánynak a fuvarozók érdekképviselete. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Egy országos felmérés szerint Magyarországon csaknem 130 ezer gyermek veszélyeztetett, 23 ezeren pedig állami gondoskodásban élnek. A programból 6 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre, 3,5 milliárd pedig technikai beruházásokra. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet alakítanak ki, és 15 speciális gyermekotthon ellátását is megerősítik. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők számára, 1,5 milliárdot pedig a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek támogatására fordítanak. Magyar Péter szerint az ágazati béremelés első lépése már idén ősszel megtörténik. Ismeretlen holttestet találtak Tiszaújváros területén, a rendőrség pedig most a lakosság segítségét is kéri az azonosításhoz. Az elhunytat szeptember 7-én találták meg, személyazonosságát egyenlőre nem sikerült megállapítani. A rendőrség szerint a holttest vékony testalkatú bal karján pedig fémszíjas karórát visel, az ügyben a Tiszaújvárosi rendőrkapitányság indított eljárást. Aki az elhunyt személy azonosságával kapcsolatban információval rendelkezik, a rendőrség elérhetőségein tehet bejelentést, az eset körülményeiről egyenlőre további részleteket nem közöltek. Visszavonta a laboratórium a SemCorp debreceni telephelyén márciusban végzett talajvizsgálatok jegyzőkönyveit. A labor szerint az alkalmazott mintavételi és mérési módszer nem volt alkalmas a jogszabály szerinti oldott fém koncentráció meghatározására. A korábbi vizsgálatok 13 fém magas koncentrációját mutatták ki, emiatt júniusban felfüggesztették a gyártást. A SemCorp ezt követően új átfogó vizsgálatokat végeztetett 4 független labor bevonásával, amelyek a cégközlése szerint nem mutatta ki alumínium vagy más vizsgált fémszennyezést. A vállalat most kérte a termelés felfüggesztésének megszüntetését, az újraindításról azonban még a hatóság dönt majd. Kihelyezett orvosképzést indíthat Izraelben a Debreceni Egyetem. Az általános orvostudományi kar Eilatban hoznak létre új képzési helyszínt, ahol a hallgatók a debreceni tanterv és tematika szerint tanulnának. A program részeként új egyetemi kampuszt, laboratóriumokat és oktatási infrastruktúrát is kialakítanának. A hallgatóknak bizonyos gyakorlatokra, vizsgákra és az államvizsgára Debrecenbe is el kell majd utazniuk, a diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. Az intézmény szerint egyedülálló, hogy külföldi egyetemként engedélyt kapott izraeli orvosképzés szervezésére. A program legkorábban a 2027-28-as tanévben indulhat el. Hétfőig vár kormányzati intézkedésekre a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. A szervezet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy a most bejelentett üzemanyag támogatásból a közúti fuvarozók kimaradtak. Az MFF arra hívta fel a figyelmet, hogy egy vállalkozás havi 8-10 ezer liter gázolajat is felhasználhat, így az üzemanyag drágulása akár milliós többletkiadást is jelenthet. Az érdekképviselet gyors, ellenőrizhető segítséget kér a fuvarozó kis- és középvállalkozásoknak is. Jelezték, hétfőig várják a kormány válaszát, és készek az azonnali szakmai egyeztetésekre is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel és záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Öt órát és a legfrissebb híreket követve már itt is vagyok, és belecsapunk a Sunlight utolsó órájába. Hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Az órát megkezdi Marshmello és a NAMM 2022-ből.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Fire of the Sun, Walking on a Dream. Ez volt az imént a Sunshine FM a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig hozok keltető visszatekintőt. Közösen meghallgathatjuk, miről csacsogtunk péntek reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára, hiszen a keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Lenne egy robototok, akkor mi az az egyetlen házi munka, amit mindenképpen meg szeretnétek szabadulni, és rábízni a robotra? Ilyen R2D2-szerű valami ott jön, mert a poharakat ő is össze tudja szedni. Érted? Tök csak ilyen kéz kinyúlik, és belerakja belőle a hasába.
0: Képzeld el, hogy este ott áll,
2: és belerakja.
0: Éppen ő rendet akar rakni, és így felébred, és néz rád a kis világító szemeivel.
2: A takaró lecsúszott rólad.
0: Vissza kell húznom.
2: És vissza kell húznom a takarót. Megfázik a lábad. Koszos az ágynemű, már lehúzom.
0: Éjszaka
2: kellős közepén húzza le rólad az ágyneműt. A reggel témájához milyen hozzászólások jöttek?
0: Egy másodperc türelmet kérek.
2: Na,
3: olyan, mint az okmányirodában, nem?
0: Egy pillanat türelmet.
3: Teljesen úgy néz ki. Személyigazolvány, lakcímkártya.
2: Miben van az a Neapolisban, vagy miben? Lajhár.
3: Ja, igen, tudom.
2: Igen.
3: Ahol a nyúl a rendőr, vagy valami ilyesmi.
0: Jó, és akkor a tajszámot szeretném kérni. Igen. Mi a panasza?
2: Egy pillanat.
0: Jó, doktornő nem ér rá.
3: Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat. Tehát, hogy ez a tánc mozdulat. Még ez a tekerős, meg a többi.
2: Nem, mutatok olyat, ami abból maradt. Ez. Egy kis break.
3: Parádés volt tegnap egyébként.
2: Nem látom.
3: Meg ez a 80-as évekbeli.
0: Igen. Azt a mindenit!
3: Látom, mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót, mi is, természetesen.
2: Igen. Reggel ezzel kezdtük.
0: Tetszettél magadnak?
3: Én így néztem ki, majdnem.
0: Nem!
2: Igen, amúgy.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Read that on, do it again. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk, és már itt is van Kata, aki összegyűjtötte a térség legkirálya program lehetőségeit. Ha van még szabadságod, és nem tudsz vele mit kezdeni, akkor fülej, mert Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, feleleveníthetitek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk! Készítsétek a terepcipőt és a fürdőruhát, mert szeptember 19-én és 20-án érkezik a nyíregyházi Extreme Trail Weekend. A sóstói erdő akadályai után a versenyzőket és a kísérőiket exkluzív, ingyenes csobbanás várja az Aquarius Park fürdő termálmedencéiben. Szaladjátok ki magatokból a feszültséget a fák között, utána pedig áztassátok ki a fáradt izmokat ezen a nem mindennapi sportos hétvégén.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Starboy 2025-ből szólt itt a Sunshine FM-en, hiszen csak jó zene szól nálunk, és ezzel a lendülettel el is érkeztünk a Sunlight végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul ma Rókatára. Ennyi voltam mára, találkozunk majd pénteken Balogh Béla mellett a Keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Sőt, mi több, kövess minket YouTube-on is. Ha kíváncsi vagy a legfrissebb infókra, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Én további szép estét kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Megújul az óvodai nevelés országos alapprogramja. Átvilágítják a modellváltó egyetemeket fenntartó alapítványokat. Kikapcsolással fenyegető hamis üzenetek terjednek az MVM nevében. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megújítják az óvodai nevelés országos alapprogramját. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a munkába gyakorló óvodapedagógusokat is bevon. Első körben 20 sorsolással kiválasztott szakember vesz részt szeptember 16-án egy személyes műhelymunkán, ahol a csaknem 40 oldalas tervezetről mondhatják el véleményüket és tehetnek javaslatokat is. A tárca szerint fontos, hogy a dokumentumokban azok tapasztalatai is megjelenjenek, akik nap mint nap gyermekekkel foglalkoznak. A szeptember találkozó után szélesebb körül társadalmi egyeztetést is terveznek az új alapprogramról. Túlárazott szerződéseket is keresnek az egyetemeket fenntartó alapítványoknál. A Telex birtokába került minisztériumi tájékoztató szerint az új kuratóriumoknak át kell világítaniuk az alapítványok vagyonát, szerződéseit és az egyetemekhez kapcsolódó gazdasági társaságokat is. Azt is vizsgálják, mely vagyonelemek kerültek korábban az intézményektől az alapítványokhoz. Az új testületek mozgástere ugyanakkor jelentősen szűkül, több nagyértékű vagy a stratégiai döntéshez miniszteri jóváhagyásra lesz szükség. A tervek szerint a 21 modellváltó egyetemet fenntartó alapítványi rendszert 2027. augusztusáig megszüntetik. Változtat a kormány az örökbefogadás szabályain, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A jelenlegi rendszerben az egyedülálló kérelmezők örökbefogadásához külön miniszteri jóváhagyás szükséges. Magyar Péter szerint ezt módosítják, mert nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell eldönteniük, hogy egy gyermek számára milyen körülmények biztosítják a kiegyensúlyozott életet. A változtatás az azonos nemű párokat is érintheti, akiknek tagjai korábban egyedülállóként adhattak be örökbefogadási kérelmet. A részletes új szabályokat egyelőre nem ismertették. Pénztárgép portál néven működik tovább a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK rendszere. A NAV szerint az új elnevezés egyértelműbben mutatja, mire használható a felület. Itt intézhetők ugyanis az online és az e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, valamint ezen keresztül kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatás. Az átnevezés a rendszer működését nem érinti, a korábbi felhasználók jogosultságok, hozzáférések és adatok változatlanul megmaradnak. A NAV most hangsúlyozza, az átállás miatt a felhasználóknak nincs külön teendőjük. Ismét megszaporodtak az MVM nevében küldött adathalász üzenetek. A szolgáltató szerint egyre több ügyfél kap olyan SMS-t vagy e-mailt, amely hamis fizetési felszólítással, illetve szolgáltatás kikapcsolásával próbálnak meg nyomást gyakorolni rájuk. Előfordul az is, hogy valamilyen nyeremény átvételére kecsegtetik a címzetteket. A csalók célja, hogy egy személyes adatot, bankkártya adatokat, jelszavakat vagy PIN-kódokat szerezzenek meg. Az MVM most arra figyelmeztet, hogy az ilyen üzenetekben szereplő linkekre kattintsunk rá, és gyanús megkeresés esetén mindig a szolgáltató hivatalos felületein ellenőrizzük az információkat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 385, az euró pedig 364 forint. Az angol fontért 424, az amerikai dollárért pedig 314 forintot kell fizetni váltáskor. Térségünkben holnap borongósabb, hűvösebb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor, így időnként nedves utakra is számítani lehet. A szél többfelé megélénkülhet, délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó!

Szép estét mindenkinek, hogyha vasárnap 6 óra, akkor indul a Sunshine mozis műsora, de naná, hogy nem csak a mozikkal foglalkozunk, hanem mindennel, ami film vagy sorozat. Nézzük a mai tartalmat, szó lesz például arról, hogy Sylvester Stallone még jobban bekeményít. A premier dátummal együtt befutott a Tulsa királya, negyedik évadának első előzetese, és azt is elmondom majd, hogy miről szól, és hogy mi magyarok, mikor láthatjuk. Aztán egy Netflixes dokusorozat készül Matthew Perry életéről, ami végigvezet minket a Jó barátok tragikus hirtelenséggel elhúny sztárjának pályafutásán és magánéleti problémáin. De a hétvégi néző számokat is megnézzük, a hazai mozik toplistáját, mely filmek vannak a dobogón. A hét premierje az Átkozott boszorkák 2, ugyanis Nicole Kidman és Sandra Bullock 25 évvel ezelőtti szerelmes fantasy-e folytatódik, úgyhogy ma is érdemes minket hallgatni. To anywhere I flow, sometimes I believe

0: se kéri, hogy maradjál.
1: Csak jó zene a Sunshine FM-en. Mindjárt folytatjuk is. Na de most Sylvester Stallone rajongói, figyeljetek, hiszen egy nagyon-nagyon jó hírt hoztam. Kedvencünk, ugye, Rocky és Rambo megformálója, már több mint 50 éve van a pályán, de ő is belátta, hogy most már lehet egy kicsikét vissza kéne fognia magát, és a kőkemény akció mozikat lecserélte pár éve ugye a sorozatra, ami azóta annyira sikeres lett, hogy már a negyedik évadát jelentették be a Tulsa Kingnek, amiben ugye egy gangster főnököt alakít egy oklahomai kisvárosban. Korábban ugye ő is a New Yorki maffia tagja volt, csak hogy börtönbe került, és 25 év után szabadult, a család pedig ugye Tulsába küldi, hogy kezdje kiépíteni saját birodalmát. A negyedik évadban a birodalmát akarja még jobban megerősíteni, miközben korrupt politikusokkal és veszélyes ellenségekkel néz szembe. Már a hivatalos előzetesét is megnézhetjük a negyedik évadnak, sőt a premier dátumot is megkaptuk. A Sky Showtime-on október 16-ától láthatjuk. Mi pedig megyünk vissza már is a jó zenékhez.

Ami kellemes vasárnap estét mindenkinek, hello Szent Csajnosok. Akik velünk vannak, tudják, hogy minden héten ebben az időben mozis műsorunkat hallgatják csak jó zenével. Na de most nézzük az elmúlt hét nézettségi adatait, a hazai mozik statisztikái következnek. Itthon is túl van a 600 ezer nézőszámon a Pókember, de a Terminátor 2 visszatérése a mozikba is hatalmasat ment. A T-800-asa vagy Schwarzenegger Terminátora 35 évvel később sem maradt szégyenben. Na de a Pókember nem csak Amerikában megállíthatatlan, hanem idehaza is. A hatodik hétvégéjét is megnyerte, 600 ezres nézőszámot produkált. Hogy a héten érkező filmek közül sikerül-e valamelyiknek megszorongatnia, vagy csak a jövő héten debütáló Resident Evil tudja leszakítani az első helyről, ez még kérdéses. Na de múlt héten 35 éves évfordulója után visszatért nem csak a Terminátor, hanem az egész Terminátor 2 film is. Ahogy a világon mindenütt, úgy Magyarországon is műsorra tűzték a mozik, Schwarzeneggerék pedig a negyedik helyet tudták megszerezni a hétvégi toplistán, ezzel olyan filmeket utasítottak maguk mögé, mint a Tériszony, a Mészkirály, a Zendülés, a James Cameron által rendezett klasszikus, még ennyi évvel később is több mint 7000 ember tudott a mozitermekbe csalogatni a hétvégén. A harmadik nagy ágyú bizony Torrente volt, ami a második helyet szerezte meg a első hétvégén, így egy kicsivel ugyan, de lemaradt a Pókembertől. Na de nálunk már is jön egy újabb remek zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőig adott időt a kormánynak a fuvarozók érdekképviselete. Változnak a megnevezések és több választókerület határai is. Luxusautó is kaphat dízeltámogatást, miközben régebbi családi kocsik kimaradhatnak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőig vár kormányzati intézkedésekre a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. A szervezet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy a most bejelentett üzemanyag támogatásból a közúti fuvarozók kimaradtak. Az MFF arra hívta fel a figyelmet, hogy egy vállalkozás havi 8-10 ezer liter gázolajat is felhasználhat, így az üzemanyag drágulása akár milliós többletkiadást is jelenthet. Az érdekképviselet gyors, ellenőrizhető segítséget kér a fuvarozók kis és középvállalkozásoknak is. Jelezték, hétfőig várják a kormány válaszát, és készek az azonnali szakmai egyeztetésekre is. Visszatér a megye elnevezés Magyarországon, ha a főispán helyett pedig ismét a kormány megbízott megnevezést használják majd. A magyar közlönyben most kihirdetett új törvény több száz jogszabályt módosít. A változás érinti többek között a közigazgatási, önkormányzati, bírósági, oktatási és egészségügyi elnevezéseket is. A törvény emellett több egyéni választókerület határát és település listáját is módosítja, valamint újra szabályozza a miniszterelnök illetményének számítását is. A rendelkezések többsége október 1-én lép hatályba, egy részük pedig 2027. januárjától alkalmazandó majd. A szülő és az óvoda pedagógus dönthet majd a gyermek iskola érettségéről a 2027-28-as tanévtől. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter közlése szerint, ha a szülő és a pedagógus egyetért, a gyermek megkezdheti az iskolát, vagy további egy évig óvodában maradhat. Ha nincs egyetértés, szakértői vizsgálat segíti majd a döntést. A változáshoz szükséges törvénymódosítást őszre tervezik. A miniszter arról is beszámolt, hogy felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, bővítették az iskolaigazgatók jogköreit és megkezdték a tankerületi rendszer átalakítását is. Több mint 80 veszélyes helyzetbe kerültek tavaly az E.ON mérő leolvasói és megbízottjai, az esetek csaknem negyede kutyatámadáshoz kapcsolódott. A társaság ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy az áram és a gázórák leolvasásának idejére zárják el kutyáikat, vagy tartsák őket pórázon. Az E.ON több mint 200 munkatársa évente mintegy 4 millió mérőórát keres fel. A cég arra is figyelmeztet, még a szelíd kutya is reagálhat váratlanul egy idegen jelenlétére. Kutyaharapás esetén az állat érvényes oltási könyvét is be kell mutatni. Furcsa helyzeteket teremthet a dízelautókra bejelentett támogatás. 150 lóerős felső határa. Az egyik gazdasági portál elemzése szerint akár több 10 millió forintos prémium autók is jogosultak lehetnek a 20 ezer forintos kompenzációra, miközben egyes régebbi, hétüléses családi autók néhány plusz lóerő miatt kimaradhatnak. Például egy 150 lóerős BMW még beleférhet a támogatott körbe, egy 163 lóerős Ford S-Max viszont már nem. A jogosultságnál ugyanis az autó teljesítménye számít, az értéke, életkora vagy a tulajdonosi jövedelmi helyzete nem.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben holnap borongósabb, hűvösebb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor, így időnként nedves utakra is számítani lehet. A szél többfelé megélénkülhet, délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Fuvarvár. Folytatjuk most is műsorunkat, a jó zenék közt pedig most egy nagyon érdekes hír jön, ugyanis a Netflix dokumentum sorozatot készít Matthew Perry életéről, ami végigvezet minket a Jó barátok tragikus hirtelenséggel elhunyt sztárjának pályafutásán, és magánéleti problémáit sem rejti el. Ez egy nagyon szomorúnak ígérkező három részes sorozat. Matthew Perry 2023-ban ugye mindössze 54 évesen hunyt el, az előbb említett három részes dokusorozatot pedig majd október 27-től találjuk meg a Netflix kínálatában. A One About Matthew Perry ugyanis nem pusztán Chandler Bing színészének komikus szerepeivel teli karrieréről fog szólni, hanem egyúttal felfed majd részleteket a magánéleti küzdelmeiről, miközben tiszteleg a világra hagyott öröksége előtt is. Matthew Perry testvére lesz majd a széria egyik kulcs szereplője, aki soha nem látott fotókat és videókat is megmutat majd a családi archívumból. A Netflix tájékoztatás alapján a színész kollégái és legjobb barátai egyaránt szerepelni fognak majd a sorozatban. Tehát még egyszer, a Matthew Perryről szóló új három részes dokusorozatot október 27-től találjuk meg majd a Netflix kínálatában.

0: Sunshine FM, nálunk csak jó zenék, és most jöjjön a hét újdonsága a mozikból, ugyanis most csütörtöktől az Átkozott boszorkák 2-t már bárki láthatja. Igen, ez annak a romantikus fantasy vígjátéknak a folytatása, amelyet 25 évvel ezelőtt láttunk először ugye Sandra Bullock és Nicole Kidman főszereplésével. Mindkét világhírű színésznő visszatér ebben a folytatásban. A kultikus első rész után ugye negyed évszázaddal a két ikonikus boszorkány szerepébe pedig ismét óriásit alakítanak, és a cselekmény is 25 évvel az eredeti film eseményei után veszi fel a fonalat, a testvéreknek újabb mágikus és szerelmi kihívásokkal kell szembenézniük, miközben a hangulatból most sem hiányozhat a humor, a merész bűbályok és varázslatok. Sajnos azt ugye tudjuk róluk, hogy el vannak átkozva, mert nem lehet férfi az életükben. Akit megismernek, az meghal. Ők viszont nem nyugszanak ebbe bele, boszorkányok, igaz, amerre lépnek, varázslat veszi őket körül, de azért van valami, ami nagyon hiányzik az életükből, és az a szerelem, és ők mindenféle mágiára hajlandók érte. Ez tehát az Átkozott boszorkák második része, már csütörtöktől a mozikban, a két nagyszerű színésznővel a főszerepben, Sandra Bullock és Nicole Kidmannel.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

múlva 8 óra, szóval lassan búcsúznunk kell. Eddig tartott a Sunshine Cinema, na de ne aggódjatok, kedves filmrajongók, mozifanok, hiszen egy hét múlva ismét találkozhatunk, addig is, amit megígérhetek neked, hogy vadászni fogok majd a legfrissebb sztárhírekre, hollywoodi hírmorzsákra, filmes pletykákra, de mindennel képbe leszünk már, ami a streaming házatáján is történik, sőt, a mozikba is bekukkantunk, a heti filmpremierekről is hallasz majd. Mára viszont ennyi volt, köszönöm szépen a figyelmet, Váci Zoltán búcsúzik, mindenkinek csodás vasárnap estét, jó pihenést kívánunk! Oh, wow.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Védett erdőkből továbbra sem vághatnak ki fát a szociális tüzelőprogramhoz. Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati e-hulladékgyűjtést. Alig drágulnak jövőre az autópálya matricák. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa program számára. A kormány ugyanakkor megduplázza a támogatás összegét és az állami erdőkből származó tűzifa árát is a januári szinten maximalizálja. A tűzifa áfája pedig 27%-ról 5%-ra csökken. A programban a kemény lombos fa nettó ára legfeljebb 23 ezer, a lágy lombosé 15 ezer forint lehet köbméterenként. Az intézkedés mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartást érinthet. De a fa kitermelést elsősorban nem védett, rossz állapotú vagy inváziós fajokkal borított erdőkben végzik majd. Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati elektronikai hulladékgyűjtések korábbi gyakorlatát. A MOHU közlése szerint egy 2025-ös kormányhivatali döntés miatt kellett megszüntetni az e-hulladék átvételét ezeken az alkalmakon. A változásról valamennyi önkormányzatot értesítették már. A megunt vagy elromlott elektronikai eszközöket a továbbiakban a MOHU hulladékudvaraiban, szerződött fémkereskedő partnereknél, valamint az átvételre kötelezett üzletekben lehet leadni. A MOHU most hangsúlyozta, a változás hátterében a kormányhivatali jogértelmezés áll. Pontos változásokra figyelmeztet a Magyar Államkincstár. Októbertől 3 évente kötelező lesz megújítaniuk a MiFID nyilatkozatokat azoknak, akik kincstári értékpapír számlán keresztül vesznek igénybe befektetési szolgáltatásokat. A kérdés sorra az ügyfél befektetési ismereteit és tapasztalatait méri fel. A nyilatkozat a webkincstár és a mobilkincstár felületén online, valamint személyesen is kitölthető. Aki elmulasztja a megújítást, sem saját maga, sem pedig meghatalmazottja nem tud majd tranzakciót indítani vagy rendelkezni az értékpapír számla felett. Közösen lép fel az ORFK és a Betesde Gyermekkórház a gyermekeket érintő digitális veszélyek ellen. A két intézmény most stratégiai együttműködést indított az online zaklatás, az internetes visszaélések és a túlzott képernyő használat megelőzésére. A szakemberek szerint a túl sok digitális eszközhasználat a gyermekek testi és lelki egészségét is károsíthatja, az online zaklatás pedig komoly mentális kockázatot jelenthet. Az együttműködés részeként közös prevenciós programokat, tájékoztató anyagokat és képzéseket is készítenek. A cél, hogy a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok is gyakorlati segítségeket kapjanak a veszélyek felismeréséhez és megelőzéséhez. Alig drágulhatnak jövőre az autópálya matricák. A díjak emelkedését az augusztusi inflációhoz kötik, amely a KSH szerint 1,3% volt. Az Enfor számítása alapján a személyautók éves országos matricája a jelenlegi 61.760 forintról 62.560 forintra emelkedhet. Az éves vármegyei matrica 7.280 forint lehet. Az egynapos jogosultságért 5.630, a tíznaposért 6.990, a havi matricáért pedig 11.320 forintot kellhet fizetni 2027-ben. A kedvezményes M1-es regionális matrica ára a jelenlegi szabályok szerint változatlan maradhat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben holnap borongósabb, hűvösebb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor, így időnként nedves utakra is számítani lehet. A szél többfelé megélénkülhet, délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezeket nem tudjuk szavakba önteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.